forint visszajárót adott. A két nő ezután a készpénzzel és az energiaitallal fizetés nélkül távozott, mielőtt a csalásra fény derült volna. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben. 6 diák utazott Ciprusra a BSC Széchenyi István Technikum Erasmus Plus programjának keretében, ahol egy hónapon át turisztikai szakmai gyakorlaton vesznek részt Limasszolban. A nemzetközi lehetőséget Benkő Dorka, Duzarek Vivien, Fürgnóra, Jakusovszki Réka Panna, Kocsis Doroti és Nyeső Réka Valentina kapták meg. A csoport június 30-án indult útnak, és a következő hetekben a turizmus területen szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot, miközben megismerik a nemzetközi munkakörnyezetet, fejlesztik szakmai tudásukat és idegen nyelvi készségüket. A diákokat a szakmai program során Zámboriné Liker Zita oktató kíséri. Az intézmény közössége sok sikert kívánt a résztvevőknek, és bízik abban, hogy a ciprusi gyakorlat életre szóló élményekkel és értékes tapasztalatokkal gazdagítja őket. 21 résztvevő tett sikeres vizsgát a Békés Csabai SC Szent Györgyi Albert Technikum személy- és vagyonőrképzésén, amelyet az intézmény immár negyedik alkalommal szervezett meg. A technikum újabb mérföldkőhöz érkezett, a tanfolyam valamennyi hallgatója eredményesen teljesítette a követelményeket. Az elméleti oktatást az iskola tanárai biztosították, míg a gyakorlati felkészítésben a Zona Sec Team Kft. És a Viharsarok Security szakemberei működtek közre. A július 4-én megtartott vizsgán mind a 21 résztvevő kiemelkedő eredménnyel zárt. Az intézmény gratulál a frissen vizsgázott személy- és vagyonőröknek, és megköszönte, hogy a képzés helyszínéül a Szent Györgyit választották.

0: Hajdanán népszerű szórakozóhely volt a Kazinci utca és az Őr utca sarkán működő Arizona diszkó, ám az egykori épület ma már romos állapotban áll, és a környéken élők szerint inkább hajléktalanok használják. A Békés Csabai közgyűlés legutóbbi ülésén szóba került, milyen fejlesztés valósulhat meg a területen, amely hosszú idő után végre rendezheti az elhanyagolt ingatlan sorsát. A testület módosítja a település rendezési eszközöket a Kazinci utca 5 szám alatti ingatlan és környezete esetében, hogy a tervezett beruházások megvalósulhassanak. A közgyűlés a területet kiemelt fejlesztési övezetté nyilvánította, így a szükséges módosítások egyszerűsített eljárásban történhetnek. Fülöp Csaba önkormányzati képviselő elmondta, hogy az Arizona diszkó egykori épülete romos, a környék elhanyagolt, hajléktalanok költöztek be, akik szemetelnek, randalíroznak. Bár a terület nem az ő körzetéhez tartozik, folyamatosan kap megkereséseket a lakóktól. Úgy fogalmazott, hogy ha rendeződik a terület sorsa, a problémák is megnyugtató módon megoldódhatnak. A közgyűlés elé telepítési tanulmányterv került. Szarvas Péter polgármester ismertette, egy cég földszint plusz 5 szintes, 64 lakásos társasházat építene a területen 71 parkolóval, amelyek a mélygarázsban kapnának helyet. Palánc György képviselő felvetette, hogy a tapasztalatok szerint egy lakáshoz nem egy autó tartozik, hanem annyi, ahány jogosítvány van a családban, ezért szükség lenne felszíni parkolók kialakítására is. Kiemelte, hogy a környéken amúgy is nehéz a parkolás, különösen piaci napokon. A városi főépítész Lukácsi László hozzátette, hogy készül a beruházóval kötendő szerződés, amelyben előírható a felszíni parkolók kiépítése, valamint további feltételek is meghatározhatók. Július 10-én kezdődik Szarvason a kéthetes Cervinus Művészeti Fesztivál, amelyet idén már 15. alkalommal rendeznek meg. Július 10 és 23 között ismét benépesül a Szarvasi Vízi Színház zenével, színházzal, musicalekkel, koncertekkel és különleges nyári estékkel várják a látogatókat. A Cervinus Teátrum 2011 óta szervezi a fesztivált, amely minden évben a teátrum tulajdonában álló vízi színházban kap helyet. A rendezvény sorozat összművészeti jellegű, a kínálatban musical, operett, próza, tánc, színház, mesejáték, irodalmi est, néptánc és népzene is szerepel. A programok a hazai szlovák nemzetiség kulturális értékeit is bemutatják. A nyitóest július 10-én este 8:30-kor a táncról és a hagyományokról szól majd. A produkcióban kiemelt szerepet kap a Tessedik Táncegyüttes, amely megható jelenléttel hidat teremt a múlt értékei és a jelen lendülete között. A műsorban elismert együttesek, fiatal tehetségek közös előadása idézi meg a magyar néptánc gazdag világát. Vasárnap a Szent István téren folytatódott a Csaba napi ünnepség, ahol a fővárosi nagycirkusz gyermekeknek szóló műsora és egy látványos bűvészsó is várta a látogatókat. A szélműves zenekar muzsikája sok családot csalogatott a csabai főtérre, hogy szórakoztató produkciókat és vidám előadásokat láthassanak. A cirkuszi program interaktív elemekkel is készült, amelyekbe a gyerekek is bekapcsolódhattak. A fővárosi nagycirkusz munkatársa és a műsor konferenciája Baranyi Vivien elmondta, a közönség rendszeresen visszajelez. Sok fiatal érdeklődik az artista pálya iránt, másokat pedig arra ösztönöznek ezek az élmények, hogy az iskolai életben is igyekezzenek jobban teljesíteni, és később akár ők is részt vehessenek hasonló eseményeken. A mini manés körül a tömegben haladva Szappanos Ádám bűvész kártyatrükkökkel szórakoztatta a közönséget. A nyulat és a galambokat ezúttal otthon hagyta, de egyszerű, mégis látványos mutatványai kicsiket és nagyokat egyaránt ámulatba ejtettek. A bűvész elmeséléséből kiderült, hogy 11 éves kora óta foglalkozik bűvészettel, már 7-8 éve lép fel közönség előtt. Mint mondta, számára a mai napig a legnagyobb öröm látni a meglepettséget és mosolyt az emberek arcán. A Csaba napi programok este sem érnek véget, a Jókai Színház zenés műsora ígért tartalmas kikapcsolódást mindazoknak, akik tovább ünnepeltek. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Nemzetközi színházi alkotótábor kezdődött a Jókai Színházban. Újra unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. Zuhanás biztonsági szakmai napot tartottak a Csaba Parkban. Tartós vízhiány nehezíti az öntözést a körös vidéken is. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Jókai Színházad otthont idén annak a nemzetközi alkotótábornak, amelyre közel 100 színész és dramaturg hallgató, oktató és szakmai közreműködő érkezett a városba. A programnak köszönhetően Békés Csaba néhány napra a színházi felső oktatás egyik nemzetközi találkozási pontjává vált. A tábor 4 ország 5 felső oktatási intézményének hallgatóit és oktatóit kapcsolja össze. Érkeztek színész hallgatók Törökországból, Romániából és első alkalommal Kínából is, hogy fejleszik a színészi repertoárjukat. Kozma András, a Színház és Filmművészeti Egyetem osztályvezető tanára elmondta, a résztvevők számára lehetőség nyílik a színház világának mélyebb megértésére, de a legfontosabb cél az, hogy a hét végére a nyelvi különbségektől függetlenül közös színházi nyelven tudjanak kommunikálni egymással. A szakember szerint ez adja a tábor valódi értékét. A rendezvény szorosan kapcsolódik Békés Csaba színházi hagyományaihoz. A Békés Csabai Színitanház évtizedeken át meghatározó szerepet játszott a hazai színészképzésben, ezért különösen fontos, hogy a város ismét látható módon kapcsolódjon a fiatal alkotó képzéséhez és a nemzetközi szakmai párbeszédhez. Az évelején hivatalba lépett új színházvezetés célja, hogy a Jókai Színház ne csupán játszóhely, hanem szakmai találkozási pont és művészpedagógiai műhely legyen. Herceg T. Tamás, a Békés Csabai Jókai Színház igazgatója hangsúlyozta, a magyar színházi élet számára is kiemelten fontos a nyitottság és a különböző nemzetközi színházi esztétikák megismerése, amelyből a város is profitálhat. A szakmai program középpontjában a fiatal alkotók közös munkája áll. A hallgatók egy héten át tréningeken, workshopokon, alkotó folyamatokon keresztül ismerték meg egymás színészi kultúráját, módszereit és képzési hagyományait. A közös munka eredményeként létrejövő előadásokat a tábor zárónapján mutatják be a közönségnek. A Békés Vármegyei Rendőr Főkapitányság ismét felhívja a figyelmet az úgynevezett unokázós csalások veszélyeire. Legutóbb július 1-én egy 82 éves gyulai asszony vált áldozattá, miután az elkövetők azt állították, hogy lánya közlekedési balesetet okozott és óvadékra van szükség. Az idős nő végül 1.600.000 forintot adott át a csalóknak. A rendőrség hangsúlyozza, hogy bárkit felhívhatnak hasonló történettel, ha egy ismeretlen telefonáló azt mondja, hogy valamelyik hozzátartozója bajba került és sürgősen pénzt kér, a legfontosabb, azonnal megszakítsák a hívást, majd a saját ismert telefonszámán ellenőrizzük a családtagot, így gyorsan kiderülhet, hogy csalási kísérletről van szó. A megelőzési kampány részeként egy rövid videó is készült, amelyben a 83 éves gyulai Anni néni, vagyis Bátkai Miklós édesanyja bemutatja, hogyan reagálna egy telefonos csalóra. A felvételen azt mondja, nem fizetne, nincs pénze és nem is adna. A rendőrség szerint pontosan ilyen határozott fellépés van szükség. Arra kérik a lakosságot, hogy beszélgessenek idős hozzátartozóikkal az ilyen módszerekről, és osszák meg minél többekkel figyelemfelhívó videót, hogy kevesebben váljanak áldozattá.

0: A Csaba Parkban nagy érdeklődés mellett tartották meg a Magasatét elnevezésű gazegzuhanás biztonsági szakmai napot, amelyet a Békésvár megyei munkahelyek biztonságáért munkacsoport és a Békés Csabai Szakképzési Centrum szervezett. A cél a magasban végzett munka biztonságának növelése volt. A résztvevők megismerhették a legújabb leesésvédelmi technológiákat, majd látványos gyakorlati bemutatón láthatták működés közben a modern zuhanásgátló rendszereket. A szakemberek hangsúlyozták, a védőeszközök szakszerű használata elengedhetetlen, mert minden szabály mögött korábbi súlyos balesetek tapasztalata áll. A rendezvényen elhangzott, hogy a fiatal munkavállalók gyakran hívják fel idősebb kollégáik figyelmét a hiányosságukra, ezért fontos a képzésük. A nap pódiumbeszélgetéssel és kérdez-felelek blokkal zárult, ahol a résztvevők saját munkavédelmi problémáikra is kérhettek tanácsot. A Körösvidéken jelenleg 16 kiépített öntözőrendszer működik a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén. A vízhiány, az aszályhelyzet és folyóink alacsony vízhozama komoly, összetett feladat elé állítja a szakembereket. Az elmúlt napokban is az aszályhelyzet és az öntözővíz biztosítása volt az egyik legfőbb téma a mezőgazdaságban. Az igazgatóság tájékoztatása szerint a Körösök vízrendszerében tartósan alacsony természetes vízhozamok jellemzők. A határon túlról érkező vízhozamokat július 2-án is mérték, a vízhiány elleni védekezés elrendelése óta pedig a Kövizik vízhozammérő munkacsoportja folyamatosan ellenőrzi a be- és kimenő vízhozamot. A mérések alapján a korábbi aszályos évek gyakorlatát követve naponta elkészül az igazgatóság vízforgalmi ábrája. Ez részletes képet ad arról, mennyi víz érkezik a térségbe, hogyan oszlik el a folyókban, a tikevír rendszeren, az öntözőrendszerekben, az ökológiai vízpótlásokban és a vízátadásokban. A vízrendszerek névleges kapacitása is nyomon követhető, ami fontos alapot ad a rendelkezésre álló vízkészletek hatékony elosztásához. A vízügyi igazgatóság Békésvár megye teljes területén, valamint Jász-Nagykunszolnok, Hajdúbihar és Csongrád-Csanád vármegyék területén biztosít mezőgazdasági vízszolgáltatást és ökológiai vízpótlást. A működési területen található öntözőrendszerek és öntözőfürtök mintegy 270 ezer hektárnyi területet fednek le, így a vízhiány kezelése a térség egyik legfontosabb feladata. Szabadkígyóson összesen 13 utca és útszakasz újult meg az elmúlt 3 évben. A fejlesztéseket pénteken jelképes formában adták át a lakosságnak a polgármesteri hivatal előtti téren. Kosznáné dr. Pule Iron a polgármester elmondta, hogy a TOP Plus program keretében 2023-ban nyújtották be azt a pályázatot, amely eredetileg 13 utca felújítását tartalmazta. Hozzátette, hogy a munka nem zárult le teljesen, mivel a pályázatból maradt egy úgynevezett maradványösszeg, amelynek felhasználásáról a község képviselő testülete dönt majd. A településen 398 millió forintból valósult meg az átfogó fejlesztés, a fennmaradó 93 millió forintot pedig további városképjavító beruházásokra fordítják. Az átadó ünnepségen Budóc István országgyűlési képviselő is részt vett, aki hangsúlyozta, hogy a kis települések számára kiemelten fontosak az infrastrukturális fejlesztések, mert ezekben a községekben különösen felértékelődnek az emberi kapcsolatok. Úgy fogalmazott, hogy az Európai Uniós források hazahozatalával a magyar vidék előtt még nagyobb lehetőségek nyílnak meg. A településen összesen 5562 négyzetméteren végeztek felújítási munkálatokat, amelyek jelentősen javítják a helyi közlekedési feltételeket.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: Csabai Napló. A Sportrádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallják a szerkesztővel Nédó Gézával. Július 6-a hétfő van. A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum szakképző iskola és kollégium diák önkormányzata évről évre egyre aktívabb. A most lezáruló tanévben talán még több programot szerveztek, mint eddig bármikor. A részletekkel kapcsolatban Tóth Erika, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. Kisdi Endre, Szilágyi Attila és Seres Dávid, a Szilágyi Ati Band tagjai jártak nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A zenészeket kérdeztük többek között az első szárnypróbálgatásokról, valamint a saját kis szerelem projektjeikről is. Új időszaki kiállítás nyílt a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A tárlat a Békéstáji Művészeti Társasággal közösen valósult meg, és Görgényi Tamás festő és szobrászművész sokszínű, izgalmas alkotásait mutatja be. A látogatók a klasszikus tájképek és portrék mellett a művész egyedi terrakotta plasztikáit és absztrakt munkáit is megcsodálhatják. A részletekkel kapcsolatban a művészt kérdeztük. A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyetemének részeként Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja tartott előadást 130 éve hunyt el a kórház alapító Réti Pál címmel. Az előadásban sorra vette a korszak körülményeit, Réti Pál családjának tagjait, az akkori egészségügyi helyzetet.
3: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Magyar óra.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: A Gyulai Szakképzési Centrum Dévaványai Technikum szakképző iskola és kollégium diákönkormányzata évről évre egyre aktívabb. A most lezáruló tanévben talán még több programot szerveztek, mint eddig bármikor. A részletekkel kapcsolatban Tóth Erika, a tagiskola igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában.
4: Igen, arra emlékszem, hogy korábban is a diák önkormányzatról sokat beszéltünk, és akkor ezek szerint az iskolában az idei évben a korábbiakhoz hasonlóan ismét aktívak, vagy továbbra is aktívak.
5: Ez így van, és ha el lehet mondani, akkor az idei tanévben ők is különösen kitettek magukért. A diák önkormányzat mellett egy kortárs segítő csoport is alakult az iskolában, és ők összefogva a megszokott rendezvényeink, mint például a zenés csütörtök, szívküldi dalok, valentinnapi, nőnapi, fiúnapi köszöntésekkel nagyon színessé varázsolták az egyes napokat, szüneteket. A sport és a zene mellett egész évben karitatív, jószolgálati munkát is végeztek a diákjaink, ez minden szakmában megvalósult. A fodrászok például rászoruló családoknak szépségnapot tartottak, itt a résztvevők által kiválasztott frizurákat elkészítették a nagymamának, az anyukának, a kisgyermeknek, mindenki számára. Városi alapítványi rendezvényeken tombola tárgyként sorsoltunk ki szépségkuponokat, és ezt is a város lakossága beválthatta a megújult fodrászműhelyünkben, és nagyon jó érzés volt látni azt, hogy milyen elégedetten és megszépülve távoztak a vendégek. Természetesen a tanulóknak is nagyon nagy örömet jelentett ez, hogy látták azt, hogy különösebb anyagi ráfordítás nélkül a saját munkájukkal milyen örömet és boldogságot tudnak szerezni másoknak. És ezt nem csak a fodrászok érezték így, a kereskedőink például ajándékcsomagokat és csomagoló papírból, dobozokból elkészített bábokat, dekorációt készítettek karácsonyra, húsvétra az idősek otthona lakóinak és a bölcsődéseknek, a legkisebbeknek és a legidősebbeknek. A festőink rengeteg új játékot újítottak föl a város négy óvodájának udvarán. Az ifjúsági táborunknak a faházak megújításában vettek részt, tehát elmondhatjuk, hogy a kapni jó, de adni még jobb elv szépségét mindenki megtapasztalhatta az iskolában és a városban is.
4: Igen, valóban, tehát ahogy ön is fogalmazott, ugye adni talán még jobb, de kaptak is vissza valamit a diákok azért?
5: Igen, rengeteg szeretetet, mosolyt, elismerést, dicsérő szavakat, és ez tényleg nagyon-nagyon sokat jelentett mindenki számára. Azonban másfajta támogatás is irányult a diákjaink felé. A Gyulai Szakképzési Centrum vezetése évek óta támogatja meghatározott ingyenes kilométerekkel a rászoruló diákok utaztatását különböző rendezvényekre és programokra. Így jutottak el tanulóink budapesti céglátogatásokra, cirkuszi esttel fűszerezték meg ezt a látogatást, színházban voltak, Szegeden, Budapesten osztálykirándultak, a kollégistáink csapatépítésre mentek, nem messze ugyan, a Szarvasi Arborétumban töltöttek el, de annál kellemesebb délután, és a hazaúton gyomán bowlingozni álltak meg, teljesen az ő saját maguk által összeállított program szerint.
4: Igen, ugye természetesen azt is mondjuk mindig, hogy az iskola, a tanulás melletti tevékenységek is nagyon fontosak, de azért a tanulásra is volt idejük a fiataloknak?
5: Természetesen, és talán éppen a sok program, a jó közösség, a közösségépítés során kialakuló segítőkészség, az egymásra való odafigyelés miatt az idei tanév vizsga eredményei kiemelkedőek lettek a korábbi évekhez viszonyítva. Minden szakmánkban 4 egészen fölüli vizsga átlagot ért el minden csoportunk. Ez különösen elismerésre méltó azért, mert ezt sok esetben olyan diákok érték el, akiknek a 8-os tanulmányi átlaga 3 egészen alul maradt. Tehát 2 egész ennyivel kerültek az iskolánkba, és a szakmai vizsga 4,3-as, 4,5-ös átlaga, ez hatalmas fejlődést jelent a számukra, és nagyon nagy örömet nekünk. A szakma kiváló tanulója versenyen is indultak diákjaink, 3 fodrász és 1 festő tanulónk megszerezte a szakmai vizsga írásbeli 100%-os minősítést, és mentesült a szakmai vizsga írásbeli vizsga része alul, és a gyakorlati és szóbeli feladatokat és portfólió bemutatásokat is majdnem ilyen hasonló gyönyörű eredménnyel oldották meg.
4: Mi a helyzet a felnőtt képzés vizsga eredményeivel, hiszen ha jól tudom, akkor az iskolában is tanulnak felnőttek is.
5: Igen, ez így van. Jelenleg a nappali is diákjaink létszáma betegszik a felnőtt képzéses létszámokkal, és az eredmények itt a felnőtteknél még a nappalisok két is meghaladja, 4,5 és 5,5-es átlag között mozognak a vizsga eredmények, hiszen a felnőttek, akik tanulásra szánják magukat, nagyon elhivatottak, nagyon komoly szándékkal választják ki a számukra érdekes, az őket érdeklő új képzést, és nagyon szívesen élnek az ingyenes másodszakma vagy szakképesítés megszerzésével. Békés Csabai, Gyulai, Battonyai osztályaink vannak, emellett Dévaványán is tanulnak kozmetikusok, fodrászok, dajkák, pedagógiai asszisztensek, speciális lábápolók és szociális ápoló és gondozók. Az iskolánkban az élet így nyáron sem áll meg, hiszen ezek a képzések folyamatosak, jelenleg is zajlanak, a képesítő vizsgák is, és folyik az ősszel induló csoportok szervezése is.
4: És természetesen, amikor a tanév végéről beszélünk, akkor beszélni kell az új elkezdéséről is. Milyen nappali képzések indulnak Dévaványán a 26-27-es tanévben?
5: Igen, itt a hagyományainkat, a jól bevált képzéseinket folytatjuk. Egy technikusi és egy szakképzős osztályunk indul. A technikusoknál fodrászok és kisgyermekgondozók tanulnak majd, és a szakképzős osztályban pedig kereskedelmi értékesítők és festőmázoló tapétázók. Ezekre a szakmákra folyamatos a beiratkozás a nyár folyamán is. Nagy szeretettel várjuk a Dévaványán tanulni vágyókat. Bár én most itt meg is állnék, és azt mondanám, hogy ne gondoljunk még a szeptemberre, hanem egy munkás tanévet lezárva én szeretnék az itteni alkalmat megragadva minden diákunknak és családjaiknak kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánni a nyári szünetre saját magam és munkatársaim nevében is, illetve mindenképpen szeretnék megemlékezni záró gondolatként a nyári gyakorlatot teljesítőkről, hiszen szép számmal folynak még a nyári gyakorlataink a nappali képzésben, és az itteni tanulóknak pedig sok tapasztalatszerzést, jó munkát, és a gyakorlatot követően természetesen nagyon jó pihenést és balesetmentes nyarat kívánok.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: és még több.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Kisdi Endre, Szilágyi Attila és Seres Dávid, a Szilágyi Atti Band tagjai jártak nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A zenészeket kérdeztük többek között az első szárnypróbálgatásokról, valamint a saját kis szerelem projektjeikről is.
3: Üdvözöllek titeket, fiúk! Feltételezem én kis naív, hogy itt a Szilágyi Atti Banden kívül vannak más zenei projektjeitek. Elsőként téged kérdezlek, Endre, van-e neked ilyened? Mikor indult ez az egész?
4: Igazából a Szilágyi Atti Banden jelenleg, ami most úgy aktívan folyik feleségemmel, egy klasszikus duó, Kuruja gitár duó. Ez, ami most jelenleg folyik. Igazából más side projekt most jelenleg nincsen. Én amúgy művészeti iskolában tanítok, ott azért a tanítványokkal szoktunk fel. Mi az most azt mondható, még most ilyen másik zenei projekteknek.
3: Ő elsősorban te milyen hangszeren játszol?
4: Igazából a Szilágyi Atti Bandbe Kavonon játszok elsősorban, néhány dalba gitározni szoktam, viszont a művészeti iskolában, ahol tanítok, ott viszont gitár, klasszikus gitártanár vagyok, úgyhogy ott is mind a két hangszer megjelenik.
3: Feltételezem, hogy gyerkőc korodban, és ez most persze vonatkozik bármelyik őtökre is, megvolt az a korszak, hogy na én most azért indulok el ezen a zenei pályán, mert most lányokat szeretnék felszedni. Bennetek volt ilyen, vagy tényleg csak a zene szeretete miatt kezdtétek ezt az egész zenélős történetet?
4: Hát igazából inkább a zene szeretete, azt mondanám, már óvodás koromban a zene magával ragadt. Szüleimnek hála, sok koncertre jártunk már óvodás koromtól kezdődően, és ugye a családban, aki zenét tanult, tanítatott először, utána természetesen én is beiratkoztam zeneiskolába, és onnantól kezdve a társaságokkal zenekarok jöttek sorban, és így végigvittek egészen addig, hogy most két évvel ezelőtt már zenei diplomát szereztem.
3: Wow! Ati?
5: Hát nekem ilyen 50-50%-ban van. Igazából a zene iránti érdeklődés az már gyerekkorom óta megvolt, meg a csajozás is, amit említette, az is megvolt abszolút. Ez a gitár.
3: Miért nem lepődök meg ezt?
5: Igen, az a gitár ének az egy ilyen klasszikus felállása a csajozásnak az egyik módjának, úgyhogy ez is abszolút benne volt, de tatámi harmonikán játszott, mindkét tatámi harmonikáztak, illetve keresztapukám ő vendéglátó zenész, tehát hogy abszolút benne van ugye a családban a zene, és a zene szeretete, úgyhogy már gyerekkoromtól kezdve ez így megjelent.
3: Neked egyébként van egy ilyen gyermekegyütteses projekted is. Mesélnél erről egy kicsit esetleg?
5: Hogyne, persze, igen, ilyen Döge Csabi barátommal van ugye egy, már most több mint 5 éve, egy gyerekműsoros formációnk, 3 különböző mesével, hangszerbemutatóval egybekötve, ugye Csabi Gyulán a művészeti iskolába tanít, különböző részfogós hangszereket, furujákat, és ezek ugye mind megjelennek a mesékben. Ugye a tuba, a harsona, a trombita, a különböző furuják be vannak mutatva. Nagy érdeklődéssel figyelik mindig a gyerekek. Én ugye gitározok, énekelek végig a műsorokban. Most készült egy felnőtt verzió, ugye az egész minden történetnek a főszereplője Furi Feri. Róla szólnak ugye a történetek, és most pedig a legújabb a Furi Ferenc a kocsmában, ahol ugye betölti a 18-at Furi Feri nagykorú lesz, és ott pedig
3: magyar. Furcsa Ferenc lesz a nő.
5: Igen, igen. És ott már ilyen magyar klasszikus dalokat játszunk, például Charlie-tól, Demian Ferenc-től, LGT-től, Republic-tól, ezeken a klasszikus hangszereken.
3: Felmerülhet a kérdés, hogy ugye általában, bár lehet, hogy rosszul gondolom, hogy az ilyen gyermekzenekaros projektek, általában ezek a megúszósak, hogy mert pontosan tudjuk, hogy ha a gyerekeknek zenélünk, azok mindig be szoktak jönni. Nálatok volt ilyen, hogy biztosra mentek, vagy tényleg gyerkőcök szeretete miatt csináltak ezt a gyermekzenés dolgot?
5: Hát abszolút a gyerekek szeretete miatt, illetve a hangszerek népszerűsítése miatt. Ugye Csabié volt a fő ötlet, ő keresett meg engem, egy gyulai rendezvényen találkoztunk, véletlenül, ugye nincsenek véletlenek, mint tudjuk, és akkor ő elmondta nekem, ő odajött hozzám a fellépés után, és akkor elmondta egy az ötleteit, elképzeléseit, hogy egy mesével egybekötött hangszerbemutatót szeretne létrehozni, és izgalmasnak találtam, nagyon érdekesnek, és akkor elkezdtük a közös munkát, és ez már több mint 5 éve, úgyhogy abszolút ez volt a cél, hogy a gyerekeknek tudjunk zenélni, és ezeket a 10 hangszert, ezt a sok-sok hangszert tudjunk népszerűsíteni, hogy fennmaradjanak, hogy hangszert tanuljanak, hogy megmaradjon a gyerekekben ez a zene iránti szeretet.
3: Tehát akkor abszolút ilyen informatív jelleggel is, meg ugye szórakoztató jelleggel is van ez az együttes. És akkor ez a Szilágyi Atti Band, ez hogy jött? Voltak neked szóló dolgaid, és akkor ezt szeretted volna megzenésíteni, előadni, gondolom?
5: Igen, tehát már gyerekkoromtól kezdve ugye énekelek, gitározott, és elkezdtem dalokat írni. Hosszú évekig egyedül zenéltem, looper pedál, vokál pedál segítségével.
3: Az mondjuk amúgy melós.
5: Hát igen, azért az nagyon fárasztó, meg nagyon izgalmas is, sok szempontból, de nem éreztem annyira nagyon jól magam úgy, hogy egyedül zenélek, azért az egy nem feltétlen hálás feladat, nyilván megvannak az előnyei, de azért a hátrányai is, és akkor kipattant a fejemből ez az ötlet, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen izgalmas felállással, hogy ének, gitár, harmonika, cajon, és összeállna ez a trió, és így játszanánk könnyű zenei saját dalokat, pop, rock stílusban, és hát ennek már 2 éve, úgyhogy szerintünk ez így tök izgalmas és különleges, ezek a hangszereknek a összeválogatása, meg így az összeállása, úgymond, így ez ebben a dalokban, úgyhogy így jött tulajdonképpen, hogy a Dáviddal gyerekkorunk óta barátok vagyunk, tehát már régóta ismerjük egymást, de zenének köszönhetően tulajdonképpen már nagyon fiatalon megismerkedtünk, barátok vagyunk, úgyhogy adva volt igazából, hogy kiket szeretnék meghívni, meg így a hangszerek különlegessége is adott volt, úgyhogy így összeállt a zenekar.
3: Fogunk még beszélgetni erről a Szilágyi Ati bandről. Dávid, hozzád fordulok, kérlek, mesélj gyermekkorodról.
0: Hát alapvetően én családi presszióra kezdtem el harmonikázni.
3: És pedig fiam, zenélni kezdesz, mert azt mondtam.
0: Hasonló volt történet, egyébként nagypapám a háború után kapott egy harmonikát, viszont ott az 50-es években már nem volt lehetősége megtanulni rajta, és nagyjából 10 éves voltam, amikor mondta, hogy akkor valamilyen hangszeren el kéne kezdeni játszani, és volt otthon egy harmonika, és mondta, hogy akkor próbáljuk meg ezt.
3: Nem volt benned ilyen kis visszakozás, hogy jaj, nem már?
0: De volt, elég sokszor, talán az elején. Aztán ugye ez egy különleges hangszer, mert egy aerofon hangszer, és mindenki abban az időben, amikor én elkezdtem 2002-ben, dobgitár, ugye a sláger hangszerek, viszont amikor már nem csak a klasszikus zenét kellett játszani, akkor jöttek a sikerek, voltam harmonika versenyen is, persze azért a lányoknak is tetszett, mert ez egy különleges hangszer, és így nagyon megszerettem. Okay. És ez már 23 év.
3: 2 éve működik ez a Szilágyi Ati Band. Mi volt az első pillanat, amikor azt mondtátok, hogy oké, akkor nem csak a népcsal közt zenélünk, hanem tényleg emberek elé visszük, vagy ez az első pillanattól kezdve úgy indult, hogy live-ba menjen az egész, és ne csak egy szobazene legyen?
5: Abszolút így indult, mert első perctől kezdve az volt a cél, hogy aktívan koncertezzünk ezzel a formációval, és hála Istennek sok helyre eljutottunk már ugye 2 év alatt, úgyhogy abszolút ebből indult, és azóta is szépen halad előre.
3: Na meséljünk egy kicsit, hogy zajlik nálatok egy fellépés szervezés. Van esetleg olyan személy, aki a fellépéseket szervezi, vagy mindent saját magatok intéztek? Értem ezt a zenekiadást, koncertszervezést, ilyesmi.
5: Mi csináljuk tulajdonképpen, igen, ugye a koncertszervezést is, ugye a szervezőkkel felvesszük a kapcsolatot.
0: Főleg Attila.
5: Igen, leginkább ugye az
3: a szószóló.
5: Az én feladatom, meg ugye a dalírás is, tehát az én gondolataim, érzéseim vannak úgy benne a dalban, alapvetően első körben, aztán nyilván együtt is úgy összerakjuk a dalokat, és megszólaltatjuk, meghangszereljük.
3: Tehát akkor nincsen mögöttes stáb, úgymond.
5: Nincs, tehát abszolút hárman vagyunk, abszolút, igen.
3: Miről szólnak a dalok pontosan? Meg ugye említetted a stílusi jegyet is, hogy ez a poprockos vonal. Miről szólnak a dalok?
5: Tulajdonképpen az élet fontos kérdésével foglalkoznak, mindig keresem ugye az izgalmas témákat, például az őszinteség hiányáról szól egy dalunk, akkor van például az Égben nem a tűz című dal, ami arról szól, hogy fontos, hogy az emberben mindig legyen egy ilyen szenvedély, egy hajtóerő, ami előre tudja vinni, és tud segíteni a nehezebb pillanatokon. Akkor van az első ilyen úgymond közös dalunk, a Tökéletes Hiba, ami tulajdonképpen arról szól, hogy az ember sokszor egy ilyen mókuskerébe kerül, mindig a megfelelés kényszert érzi magán, és olyan jó lenne már egyet hibázni akár, és valamit úgy tényleg elrontani, úgymond nem mindig, csak mindig megfelelni, és állandóan azt figyelni, hogy mindig jók legyünk mindenhol. Szóval ilyen érdekes, számunkra érdekes témákról szólnak a dalok, nyilván a szerelem is megjelenik, a család fontossága, tehát így elég változatosnak gondoljuk ezeket a témákat.
3: Ezekben a dalokban eléggé komolyak az üzenetek, illetve a szövegek, így ahogy kibogozom így a szavaidból. Nem gondoljátok, hogy manapság már nem annyira trendi, és ezt most kérdezem teljesen ártatlan boszi szemekkel, hogy manapság nem trendi olyan dalokat írni, amiknek üzenetük van? Vagy ti ehhez maximálisan ragaszkodtok, és befogadja a közönség ezeket az üzeneteket?
5: Hát számunkra ez fontos, abszolút. Nyilván megvan az a réteg, akiknek nem feltétlenül fontos az üzenet, de nekünk nyilván az a célközönségünk, akiknek ez fontos, és a koncertjeinken azt tapasztaljuk, hogy ez megérinti az embereket, és át tudják érezni, és tudják, hogy miről van szó, és ez nekünk nagyon jó érzés. érzés, és abszolút ez az irányvonalunk, hogy ezeket a fontos emberi érzéseket így meg elevenítsük így a dalokon keresztül, és úgy látjuk, hogy célba érnek, úgyhogy ennek örülünk.
3: Olyan zenei projekt egyébként nem létezik a világon, aki ne kapnának ilyen kis fikázásos dolgokat, ilyen negatív. Hát most legyünk bízik építő jellegű kritikákat, bár tudjuk, hogy az építő jellegű kritikák azok nem mindig építő jellegű kritikák. Nevezzük őket negatív beszólásuknak. Nálatok volt-e ilyen? Ha volt, akkor hogyan tudjátok kezelni ezeket a dolgokat, vagy nem tapasztaltatok ilyet még?
4: Hát annyira konkrétan ennél a projektnél én még személy szerint nem tapasztaltam, de szerintem nem is beszéltünk úgy, tehát a többiekkel se, hogy ilyen nagyon durván valamit megkaptam, vagy kicsit durván se igazából. Én nem nagyon tudok erről most konkrétan mondani, nem tudom a többiek.
3: Manapság tudod divat így, mint egy közösségi médiákban így beszólogatni, vagy valami, tehát hogy hú, hát ez annyi a megmondó ember, tudjuk már.
5: Hát, sajnos igen, de egyelőre megúsztuk, úgy néz ki.
3: Egyelőre megúsztátok, szerencsések vagytok, nagyon szerencsések akkor ezek szerint.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: még több.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Új időszaki kiállítás nyílt a Békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban. A tárlat a Békéstáji Művészeti Társasággal közösen valósult meg, és Görgényi Tamás festő és szobrászművész sokszínű, izgalmas alkotásait mutatja be. A látogatók a klasszikus tájképek és portrék mellett a művész egyedi terrakotta plasztikáit és absztrakt munkáit is megcsodálhatják. A részletekkel kapcsolatban a művészt kérdeztük.
3: Ha jól tudom, akkor ugye az ön alkotásai láthatóak itt most a Pátkai teremben, a Munkácsy Múzeumban. Mesélne egy picit erről az összegyűlt anyagról. Mennyi időt dolgoz fel ez a tárlat?
4: Elég nehéz probléma volt kiválasztani az eleve az anyagot, mert egy sokkal nagyobb tömegű és szerteágazó tematikájú anyagot kellett redukálni. Én szerettem volna, hogyha itt rajzokkal, csendéletekkel, aktokkal, portékkal is tudtam volna, és egyéb egyedi grafikákkal és sokszor grafikákkal is szerepelni, de gondolva, hogy ugye egy repi hely, de végsősorban viszonylag kicsi tér áll rendelkezésre, ezért ki lehet hegyezve olyan anyagra, ami még kiállításon nem nagyon szerepelt. Így a plasztikáim azok nem igen szerepeltek, engem mint festőművész ismernek, de amikor felvettek az alapba, akkor én választhattam, hogy festő vagy szobrászfész akarok-e lenni, föltették ezt a kérdést. Úgy látszik, hogy a bíráló bizottságnak is voltak két helyes festő vagy szobrász az illetében, mint én. És akkor hát én a festőművészt neveztem meg, és azért sokkal több festményem van, mint amennyi kis plasztikám. De a plasztikai anyag se elhanyagolható, mert kb. 120 munkából kellett kiválasztani ezt, amit most itt bemutatok. A másik főműfajom egyébként életem folyamán, különösen a kezdeti hivatásos festő időszakomban, meg amikor főleg tanítottam, az az akvarell volt. A tiszta akvarell, ami teljesen nedves alapon szalad, és egyik mesterem, Balogh Jenő, aki a képzeleti főiskolában volt mesterem, és a művészeti pedagógiáttal, pedagógiai tanszéknek volt a vezetője, azt mondta, hogy ez akkor a legférfiasabb műfaj. Ugyanis egy teljesen beáztató nevös, az igazi akvarell úgy születik, hogy vízszintesen valap, azon futkál, le van a papír, le van szivacsal, nedvesítve, átitatva, és ezen a lerakott színek azok szanaszét szaladnak, ahogy ők szeretnének. A festőnek a feladata az, hogy ezeket a színeket kordába tartsa, és amíg szikkad alap, az alatt ugye egyre szikkadtabb, és lehet konkrétabb és konkrétabb formákat belerakni. Ami nem tetszik, azt még vissza lehet törülni nedves állapotba. De amikor leszikkad, akkor ehhez már hozzányúlni vétek. Na most ennek a technikának az elsajátítása nagyon-nagyon kemény stúdiumokat vesz igénybe, és a végén én már annyira belejöttem, hogy karakterportékat tudtam 2 óra alatt fölrakni. Tehát ami rajzilag is, ezzel a futkározó anyaggal, a szkortába tartva, ebből egy példány tudok itt bemutatni ezen a kiállításon. A többi pedig igazi plenár tájkép, ahol a tájba kiül az ember, és 2-2,5 órán rendelkezésre, hogy ezeket megfesse. Na most ilyenek az erdélyi hegyek, tehát a Nagy Pietrosz, vagy a Kőköz, tehát ezek az akvarelek, ezek mind ilyen spontán, ilyen gyorsan, igazi plenárként készültek. Most a plenár anyagban még vannak ugye olajképeim, ahol a fákat és az erdőket, ez volt nekem egy csúcs dolog, imádom az erdőket, a hegyeket, a vizeket is természetesen. Lehetett volna így is válogatni, de nem így válogattam. Itt ezek a nagy fák, ugye itt van az a, egyik filmművem, ez a különös tánc olajkép. Na most ez nem kint a plenárbe készült, pedig a plenár anyagba raktam be, hanem ennek volt egy előtanulmánya, tehát még a tájképnél is lehet ezt csinálni, hogy tanulmányt csinál az ember. És egy előtanulmány, egy tiszakécskei alkotótelepen, egy parasztudvaron volt egy különös, félig kiszárva teperfa, ami úgy nézett, hogy vagy páros, vagy együtt vannak, vagy külön vannak, kavargó ágakkal. És ezek egybe is tartoztak, meg nem is tartoztak egybe. De olyan, mint amikor egy férfi, vagy egy fiú, vagy egy lány táncol, és egy kicsit benne van a hajlandóság a lány részéről, meg nem is, egy kicsit védekező, meg nem is. és valahogy ezt próbáltam ezzel kifejezni. Ugyanakkor az olaj megengedi azt, nem, mint az akvarell, hogy itt a faktúrával is lehet játszani. Tehát nyugodt sima felületek, mellette rusztikus felületek, ezek ráltakoznak. Ugyanakkor egy hideg-meleg kontrasztra épül a kép, ami annyit jelent, hogy ezek a hidegek, a kékes árnyalatok, meg nyilás árnyalatok, ezek találkoznak a narancsokkal, a sárgákkal, és ugyanakkor meg van egy fény, tehát egy világos és sötét kontraszt is benne. Szóval nagyjából itt a plenerekre ezt tudnám elmondani, meg hát az őszi ragyogás, meg begyevek, tehát az erdő az nekem a szívem csücske, ez az egyik. Víz mellettiek is vannak, ott szerencsém volt egy totál plener alkotótáborba részt venni, kecskeméti művészekkel. Ez a Duna túlpartján, a Gemenci erdőgazdaság területén történt, ami egy védett park, egy ős erdőség, az állatvilág is ilyen csodálatos, ott még vadascsendéletek is produkált, mert vadászok kilőttek valamit, akkor de mondjuk itt pont ez az anyag, ez nem szerepel, de magának ezeknek az ősi fáknak, ennek az ős dzsungelnek néhány darabját megörökítettem. És az ősszel ez ragyogó színekre is olyan élményekre adott lehetőséget, ahol a Dunának a csillogása is meg egyre belejátszik a képbe. Ennyit a plenerektől.
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: A Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyetemének részeként Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja tartott előadást 130 éve hunyt el a kórház alapító Réti Pál címmel. Az előadásban sorra vette a korszak körülményeit, Réti Pál családjának tagjait, az akkori egészségügyi helyzetet.
4: És akkor következik Stotterbeck János Pál, 1809. január 17-én született Szarvason. A szülőföldjén kezdte a iskolai tanulmányait, majd a Mezőberényi Algimnáziumban folytatta. Pozsonyban bölcsészeti ágon tanult, majd ezt felcserélve Pesten ugye, orvosi tanulmányokat folytatott, orvostanhallgató lett. Az akkori európai hírű tudós Fabini Teofil János mellett, aki személyprofesszor volt, ő mellett vállalt tanársegédként szerepet. Az említett Fabini Teofil Jánosnak köszönhető például, hogy a személyzet önálló tudománnyá vált, hogy önálló tanszék jött létre Pesten, illetve tudományos tevékenységet is folytatott olasz, holland, latin, illetve magyar nyelven is publikált. 1836-ban megírta disszertációját Stotterbeck Pál, tudori oklevelet szerzett, és ebben az évben a Csabai Községi Tanács meghívta őt orvosnak. Itt egy kicsit most felidézem, hogy akkor hogyan is nézett ki Csaba települése. 1800-ban 10 000 lakossal rendelkezett, Európa legnagyobb falujaként emlegették. Egészségügy tekintetében számos gyermekbetegség zajlott, a vőrhenytől kezdve a kanyarón át sok szenvedést okozott az itt élőknek, de a kolera járványok is rövid időn belül 3-szor pusztítottak a településen, ugye ez először ez 1831-ben. Itt a 31 és 55 között 3500 halottat hozott a járvány, mindez minek volt köszönhető szervezetlen egészségügyi viszonyoknak, magas születési és csecsemő halandóságnak, kevés volt az orvos, és ugye nem állt rendelkezésre kórház, illetve gyógyszertár sem, ami segítette volna a betegségek kezelését, vagy pedig megelőzését. Ebben az időben ugye magas volt a szülési halandóság, jellemző volt a háznál szülés, itt megnőtt a szerepe a bábáknak, ugye visszautalok, Réti Pálnak az édesanyja diplomás bába volt, tehát talán az egészségügyi alapokat Réti Pál a szülőházában tudta magáévá tenni. De akkor is voltak tehetősek, urak, akik házi orvosokat tudtak fizetni, tartani, illetve házi patikák is működtek, de általános volt a babonákban, illetve a különböző gyógymódokban való hit. Ugye dr. Bozó László tartott januárban a járványokról egy előadást, ott egy elég jó korképet kaptunk Békés megye egészségügyi helyzetéről. A dualizmus követően beszélhetünk egyfajta fejlődésről, városiasodásról, de számos fejlesztés elindult itt a többek között, vagy elsősorban Straka Ernőnek köszönhetően járdák, utak, kutak létesültek. 1858-ban megérkezett a vasút Békés Csabára, amelyről korábban szintén egy előadást hallhattunk itt a könyvtárban, illetve elkezdett Békés Csabán is megjelenni a különböző mezőgazdasági, illetve ipari területek, vívmányok. Ez az 1850-es években, akkor még kisebb formában, de a mai István Malom létesült, illetve a belváros képe is elkezdett formálódni. 1868-tól a Fiumével kezdetét vette a folyamat, melynek keretében a Városháza, vagy akár a Jókai Színház épülete is létrejött. Ennek ellenére, hogy elkezdett városiasodni Békés Csaba, elmaradott egészségügyi és szociális helyzetről beszélhetünk. Az egészségügy fejlesztése pedig fontos volt, hogy az emberületeket meg lehessen menteni, a felesleges áldozatokat megszüntetni, az áldozatoknak a keletkezését. Itt egy jó korképet kapunk Bende Albert írásából. Reménykednünk lehet, miszerint a felvilágosodásban napról napra előbbre haladó népünk is meg fog barátkozni a közegészségügyi intézkedésekkel, ennek keretében kórházak, illetve szegény ápoldák jönnek majd létre. Tehát ugye sugallja ez a idézet, hogy kemény munka várt arra, aki kórházat vagy szegény ápoldát szeretne létrehozni. Példa volt, hogy a megbetegült cselédeket kórházba adták, mert a csekély díjfizetése sokkal kevesebbe kerül, mint a beteget a saját házuknál ápoltatják. Itt már ugyan volt kórház, de azt sejteti, hogy költséges volt a háznál gondoskodni a betegről. De összességében ezek a gondolatok azt sugallják, hogy nem volt annyira létfontosságú a közegészségügy, a kórház felállítása, illetve a szegényekről gondoskodás.
2: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Igazgatója adott tájékoztatást a Körös Hírcentrum stúdiójában. Kisdi Endre, Szilágyi Attila és Seres Dávid, a Szilágyi Ati Band tagjai jártak nemrégiben a Körös Hírcentrum stúdiójában. A zenészeket kérdeztük többek között az első szárnypróbálgatásokról, valamint a saját kis szerelem projektjeikről is. Új időszaki kiállítás nyílt a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeumban. A tárlat a Békés Tájé Művészeti Társasággal közösen valósult meg, és Görgényi Tamás festő és szobrászművész sokszínű, izgalmas alkotásait mutatja be. A látogatók a klasszikus tájképek és portrék mellett a művész egyedi terrakotta plasztikáit és absztrakt munkáit is megcsodálhatják. A részletekkel kapcsolatban a művészt kérdeztük. A Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület Szabad Egyetemének részeként Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, az Egyesület elnökségi tagja tartott előadást 130 éve hunyt el a kórház alapító Réti Pál címmel. Az előadásban sorra vette a korszak körülményeit, Réti Pál családjának tagjait, az akkori egészségügyi helyzetet. Önök a Start Rádió Csabai Napló című közéleti információs magazin műsorát hallották, a szerkesztővel Nédó Gézával. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!
1: Csabai Napló. A Start Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Start Rádió.
3: Sok zene és még több.
4: Start Rádió.

0: Sander.
1: A szomszédlány, ki szép és szőke, hidd el nekem, prima kis nőcske. Este ha rám tört, sűrű magány, szerettem volna, ha átjön hozzá. Aztán jött ez a másik lány, egy flört volt csupán, semmi más. Összedőlt minden, mint kártyavár.

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébresz. Finoman ébresz. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Lipták Mihály, kétszeres testépítő világbajnok, aki mesél a karrierjének kezdetéről, részletesen beavat minket, hogyan készült fel a júliusi világbajnokságra, milyen volt a mezőny, és milyen tervei vannak a jövőre nézve. Tartsanak velünk!

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Vendégem Lipták Mihály, Békés Csabai testépítő. Üdvözöllek Mihály a stúdióban.
3: Szia, Anett, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a rádió hallgatókat is.
2: Mihály nevét valószínűleg már elég sokan hallották, még azok is, akik nem követik aktívan a helyi sport eseményeket, hiszen Mihály nemrég kétszeres világbajnok testépítő címet szerzett meg, hiszen nemrég volt Szlovéniában egy bajnokság, így zsebelte be az újabb aranyérmet, és két ezüstérmet is hazahozott. Erről mindenféleképpen szeretnék beszélni, utólag is gratulálok neked a sikerekhez.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Mielőtt azonban rátérnénk erre a bajnokságra, menjünk egy nagyon picit vissza az időkben, a karrierednek a korai időszakában. Ha jól tudom, te a 80-as években kezdted el, akkor ismerkedtél meg a testépítés világával, itt Békés Csabán. Tinédzserként kezdted el ezt a pályát. Picit mesélj arról, hogy milyen volt a korai időszak.
3: Igen, ez így van. Hát az előző interjú alkalmával erről már hosszasan beszéltem, de mindig szívesen beszélek erről a korszakomról, mert ez az úgynevezett hőskor volt akkoriban. Ugye nekünk itt 18 éves srácokról lévén szó, és nagyon kezdetleges volt még ez az egész testépítés dolog, nem csak Békés Csabán, hanem az egész országban. Úgyhogy nekem ez egy nagyon, nagyon kedves korszak volt, ez a 80-as évek és 90-es évek, ha ezt nézzük. Sokat beszéltem már róla, valószínűleg, hogyha ezt hallották már a kedves hallgatók máshol is, de így mivel megkérdezted, akkor szívesen beszélek róla pár mondatot újra. Hát igazából ez tényleg úgy volt, hogy a 80-as évek közepén kezdődött nekem úgymond a testépítői pályafutásom, amikor a Pakuca Józsinak a termében elkezdhettem edzeni. 18 évesen nem is nagyon engedtek be akkoriban oda ilyen fiatal srácokat, mint én. Csak a Józsi meglátta bennem azt, hogy én nagyon eltökélt vagyok ebben a dologban, és nagyon szeretném elkezdeni ezt a sportot. És akkor úgy megengedték nekem meg két másik barátomnak, hogy ilyen fiatal srácként bemehessünk az edzőterembe, és edzhessünk az akkori 30-40 éves korosztállyal. És akkor ott úgymond megtűrtek minket ott, a szó jó értelmében véve megtűrtek minket ott, és ott indult nekem így ez a pályafutás.
2: Hogyha egy kicsit így visszatekintesz, ugye, tehát már több évtized, szerinted mi az, amiben így alapjában változott ez a közösség? Milyen személyes tapasztalataid vannak ezzel kapcsolatban?
3: Hát én szerintem elsősorban, és ezt jó értelemben mondom, változott maga az edzőtermi légkör. Tehát akkoriban ez egy nagyon kezdetleges dolog volt a 80-as években. Összetákolt gépekkel tudtunk csak dolgozni, ilyen rozsdás csillekerekekből összetákolt súlyokkal tudtunk edzeni csak. Tehát ahhoz képest a mostani edzőtermek, azok nagyon csillivili termek ezekhez képest. Úgyhogy elsősorban ezt ragadnám ki, hogy nagyon komoly fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben maga a testépítő termeknek a felszereltsége. Tehát a géppark, az úgynevezett géppark, az nagyon komolyat változott, teljesen professzionális gépeken lehet most már edzeni a legújabb edzőtermekben, tehát óriási változáson mentek keresztül a termek, és ez nagyon jó dolog, mert nyilván minél jobbak a gépek, annál jobban és annál eredményesebben lehet edzeni, és annál eredményesebben tudjuk építeni az izmainkat. Tehát ez elsősorban ez, ami nagyon jó. A másik pedig az, hogy maga a közösség is, akik elkezdtek járni, ugye annak idején ez egy nagyon kicsi közösség volt. Nem is nagyon láttak ebbe bele az emberek, hogy ez miféle sportág, mit kell ott csinálni igazából, vagy hogy kell ezt elkezdeni, ezt az egész dolgot. Tehát ezt nem is nagyon tudták, és az évtizedek alatt rengeteg szakirodalom, folyóirat, újság, ugye a tévén keresztül mindenhol lehet most már informálódni ezzel kapcsolatban, és óriásit ugrott előre ez a dolog is, és éppen ezért maga a testépítő társaság is most már sokkal szélesebb lett. Ami azt jelenti, hogy a 15 éves korosztálytól akár a 60-65 éves korosztályig is most már megtalálhatóak az emberek, akár nőkről, akár férfiakról legyen szó az edzőtermekben. És ez is egy nagyon jó dolog, mert ugye sportról lévén szó, tehát nagyon fontos, hogy az ember sportoljon valamit. Teljesen mindegy, hogy mit csinálunk. Kint vagyunk a szabadban, vagy bent vagyunk így edzőteremben. A lényeg az, hogy szakítsunk időt magunknak minden nap legalább egy fél órás, de inkább egy órás testmozgásra. Most az, hogy az hol történik, az edzőteremben, vagy kint a szabadban, az teljesen mindegy. Tehát ez a társaság is nagyon széles lett, és mivel egyre többen járnak az edzőterembe, ezért egyre jobban odafigyelnek erre a dologra. Most már itt az országban is. Mert ez nagyon sokáig gyerekcipőben járt itt, úgymond ez a sportág. De most már egyre jobban szélesedik, egyre nagyobb, egyre jobban az emberek tudatában van most már ez a dolog, és egyre többen látogatják az edzőtermeket. Tehát ez mindenképpen egy jó dolog.
2: Én is pont ezt akartam mondani, hogy végül is te beleláttál abba, hogy a közvélemény is megváltozik ezzel a sporttal kapcsolatban. Nem csak mondjuk egy átlagember tekintett most már igazán komoly sportként rá, hanem akkor ezek szerint a tudomány is, ahogy mondtad, hogy most már voltak folyóiratok, cikkek is a sporttággal kapcsolatban.
0: Egy rövid szünet után folytatódik a beszélgetés, ahol Lipták Mihály kétszeres testépítő világbajnok elmeséli pontosan mikor és kinek a hatására vágott bele a versenyzésbe, és hogyan néz ki számára a bajnokságokat megelőző hónapok.

0: Start Rádió.
1: Mikor jött el neked az a pont, amikor elkezdtél rendszeresen versenyezni? Tehát mikor volt az, amikor azt mondtad, hogy én szeretném megmérettetni magamat?
2: Hát ez úgy történt, hogy igazából én hobbista voltam világéletemben ebben a dologban, bár ott éltem le az életemet, ezt mondhatjuk most már 35 év távlatában. Az edzőteremben éltem le az életemet, tehát én rendszeresen jártam az edzőterembe, de mint hobbista vettem részt ebbe a dologba, mert én úgy gondoltam, hogy én nem vagyok olyan szinten, és nem is juthatok el olyan szintre, hogy én azon gondolkozzak, hogy én esetleg részt vehetnék akár egy országos testépítő bajnokságon is. Tehát én mondhatom nyugodtan azt, hogy én kisítő voltam magammal szemben ezzel kapcsolatosan. Mindaddig, amíg Süli Józsi barátom, aki gyulai származású kiváló sportember, többszörös testépítő és powerlifting világbajnok. Az ő sugallatára kezdtem el én úgymond ezt a sportágat úgy elkezdeni tudatosan edzeni, hogy ő meglátta bennem azt a dolgot, amit kell ahhoz, hogy valaki versenyző lehessen. Tehát én kisütő voltam, úgy gondoltam, hogy én nem vagyok odavaló. És aztán találkoztam vele itt az ő edzőtermében, ami itt a legnagyobb edzőterem most Békés Csabán, és ő meglátta bennem ezt a dolgot, és ezért kezdtem el aztán azzal foglalkozni gondolatban, hogy esetleg akkor lenne ott keresni valom. És felkészültünk egy versenyre, annó még 2016-ban, és elmentünk a versenyre, és azonnal aranyérmes lettem, és akkor kezdtem el úgy hinni abban a dologban, hogy nekem lehet keresni valom a versenyzés világában. Én magamtól maradtam volna a mai napig csak egy hobbista gyúrós. És ezt azért mondom, hogy ezt a Süli Józsi barátomnak, mesteremnek nagyon köszönöm, és nem győzöm eléggé hangsúlyozni, és hálás vagyok neki azért, amiért ő elindított engem ezen az úton 2016-ban, és én azóta versenyzek. Igazából elmondhatom azt, hogy valóban itt volt a helyem, és kár, hogy nem kezdtük el hamarabb ezt a versenyzést, mert ebben a rövid időszakban is elértem mindent. Tehát kétszeres világbajnok vagyok, mára már háromszoros Európa bajnok, abszolút bajnok, kétszeres abszolút bajnok vagyok, megvan a profi kártyám is, már megszereztem az IBFF-től a profi kártyámat is, tehát, és 8 szövetségnek a dobogós versenyzője vagyok, tehát 8 szövetségben is. Úgyhogy igazából ebben a rövid időszakban mindent elértem, amit csak lehetett, amit mások 15-20 év alatt se biztos, hogy elérnek. Tehát igazából itt most már nekem inkább azon volt a hangsúly, hogy kár, hogy nem kezdtük el hamarabb, vagy hogy nem találkoztam össze például a Józsi barátommal hamarabb, és akkor ki tudja, hogy hol tartanék már igazából. De én ne értsétek félre, tehát én nagyon örülök ennek a dolognak is, hogy ez így történt, mert minden, azt szokták mondani, hogy mindennek akkor jön meg az ideje, tehát akkor van ott az ideje, amikor megjött az ideje. Nekem ez így adódott, hogy én nekem ezt 2016-ban kellett elkezdenem. Ezt a dolgot előtte szépen építkeztem a magam erejéből, és a 30 év az így szépen fel tudtam építkezni egy olyan szintre, hogy utána aztán elindulhatunk a versenyzői szférában. Tehát igazából én így is boldog vagyok, hogyha ennek most kellett elérkeznie, akkor ez most érkezett el. De inkább utóbb, mint soha.
1: Hát még szerencse, hogy egyébként akkor kipróbáltad magad, mert akkor most nem lennél kétszeres világbajnok ebben a sportágban. Térjünk akkor egy kicsit rá a szlovéniai bajnokságra, ez nemrég történt július elején. Meséld el azt, hogy hogyan néz ki egyáltalán az, hogy megtudod, hogy lesz egy ilyen világbajnokság, elhatározod, hogy te felkészülsz rá. Ez pontosan mikor, hogyan zajlik, milyen neked a rutinod, az étkezési szokásod ilyenkor, tehát mindenre kíváncsi vagyok, mert szerintem ez borzasztó nagy felkészülést igényel, jól gondolom?
2: Így van, ez így igaz, ahogy mondod. Hát azt tudni kell, hogy minden évben ugye van egy tavaszi és egy őszi forduló, amelyre föl lehet készülni a versenyzőknek, ezt mindenki egyénileg dönti el, hogy ő most a tavaszi verseny sorozatra szeretne felkészülni, vagy jobban tetszik neki az őszi, tehát attól függ, hogy ugye ő neki hogy tud felkészülni rá, ugye a szabadideje, a család mellett, stb. A munkahely mellett. És akkor először kiválasztod azt, hogy most vagy a tavaszira szeretné menni, vagy az őszi bajnokságokra. Ha ez megvan, akkor utána megnézed, hogy milyen bajnokságok vannak kiírva, vannak-e kvalifikációs versenyek, amivel be tudsz jutni ugye az Európa, illetve a világbajnoki bajnokságokra, és akkor szépen megnézed, ott már ki vannak írva ilyenkor a dátumok, és akkor szépen össze tudod magadnak rakni az úgynevezett naptáradat, hogy melyik versenyeken szeretnél részt venni, és onnantól kezdve kitűzöd a dátumot, a felkészülési dátumodnak az első napját, és onnantól kezdve szépen elkezdesz felkészülni. Nálam ez úgy néz ki egyébként, hogy egy 4 hónapos időszak a felkészülési időm, nagyon szigorú diéta mellett, nagyon szigorú edzéstér mellett, és utána egy 2 hónapos versenyidőszakról beszélünk, tehát összesen 6 hónap az az időszak, amit ez felölel, a versenyzési időszak felkészüléssel együtt. És tehát így indulsz neki, egy nagyon tudományos étrend van a háttérben összepakolva, nagyon tudományos edzéstervel, tehát mondhatom úgy, hogy ez egy tudatos edzés, tudatos étrend kombináció, ami nélkül nem tudsz felkészülni megfelelően, mert ma már egyre több versenyző van minden kategóriában, egyre többen vagyunk, és mindenki nagyon jó. Most már egyre jobbak a versenyzők, akár a nőkről, akár a férfiakról beszélhetünk, és hát ugye mivel mindenki egyre jobb, ezért ugye nekünk is arra kell törekedni, hogy mi legyünk a legjobbak, tehát nagyon komoly, nagyon tudatos, nagyon kemény, nagyon kitartó, nagyon alázatos munka van a háttérben, pszichésen is, és tehát mentálisan és fizikálisan is. Ez, hogyha egységesen nincs meg ez a dolog, akkor nem tudunk felkészülni megfelelően a bajnokságokra, mert biztos, hogy nem jutunk dobogó közelbe.
0: Milyen volt a mezőny a bajnokságon, és mi az a feltétel, aminélkül nagyon nehéz lett volna felkészülni a megmérettetésre? Mindezek kiderülnek a Lipták Mihállyal folytatott beszélgetésünkből, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: Start Rádió.
1: Térjünk rá akkor magára a bajnokságra pontosan. Milyen volt a mezőny? Milyennek látod a többi versenyzőt?
2: Hát azt tudni kell, hogy az Európa bajnokságokon és a világbajnokságokon ott ugye már népes mezőny gyűlik össze mindenféle kategóriában. Elmondhatom egyébként, hogy évről évre a Masters kategória, amiben én vagyok, tehát a Masters 40 pluszosok és a Masters 50 pluszos korosztálynál egyre többen vannak. Tehát annyira erős lett a mezőny, hogy vetekszik az Európa bajnokságokon és a világbajnokságokon. Van olyan VB, ahol vetekszik az open kategóriával, olyan sokan vagyunk, tehát 15-20 főre is földagadhat kategóriánként az embereknek a létszáma. Tehát ez ami megfigyelhető folyamat most az utóbbi években, hogy a Masters kategóriák, tehát ami korosztályos, az egyre erősebb. Tehát most is itt a szlovéniai VB-n nagyon komoly létszám volt a Masters 40 pluszos és 50 pluszos kategóriában is, de ugyanúgy a magassági kategóriákban is, tehát az alacsony kategóriában, a magas kategóriában, ahol én indultam, illetve a súlycsoportos kategóriában, nehéz súlyban, ahol én indultam, meg az alacsony súlyúaknál is rengetegen voltak, tehát több mint 20 versenyző. Tehát az nagyon komoly dolog, mert ott azt gondoljunk bele, hogy kategóriánként, mikor fölmegy a színpadra 15-20 versenyző, és szinte mindenki egyforma, mindenki nagyon jó, ott aztán tehát nagyon jónak kell lenni ahhoz, hogy valaki dobogós helyezést érjen el. Tehát egy EB-n, meg egy VB-n azért azt szoktuk mondani, hogy ott nem is a top 3 az, ami kiemelkedő, hanem aki már a top 6-ba, tehát aki már a top 6-ba bekerül, az már egy nagyon gyönyörű eredménynek mondható. Egy Európa bajnokságon, meg egy világbajnokságon. Hát ugye nem beszélve arról, hogyha valaki ugye dobogós helyet tud megcsípni, és bronzérmet viszel haza, vagy ezüstöt, vagy akár te leszel a világbajnok, tehát az már aztán a habatortán, és ne tovább jönnek az egész dolognak, és óriási boldogság. De azért meg kell küzdeni. Tehát ezt nem adják ingyen. Ezt mindig szoktam mondani mindenkinek, hogy irdatlan munka van mögötte, irdatlan fizikai munka, amit az edzőteremben töltünk el. Tehát ezt úgy lehet értelmezni, hogy szerintem akkor energiát fektetünk ebbe a 6 hónap alatt, hogy komplett lakóparkokat építünk föl ezzel az energiával. Tehát annyi súlyt mozgatunk meg a 6 hónap alatt. Irdatlan munka van mögötte. Ezt azok az emberek tudják, akik ugye ott vannak közöttünk hobbistaként az edzőteremben, és látják azt a küzdelmet, amit mi belepakolunk ebbe. Tehát nagyon-nagyon komoly fizikai munka van benne. És hát ugye igazából ez a szépség ennek az egésznek, hogy mivel nem adják ingyen ezt sem, mint semmi mást az életben, egy világbajnoki címet se adnak ingyen, ezért óriási dolog, amikor megnyered, és olyankor jössz rá arra, hogy nem számít az a 6 hónap szenvedés, amit beleraktál abba az iszonyatos edzésbe, nem számít semmi, mert ott abban a pillanatban, amikor kimondják a világbajnokságon, hogy te vagy a VB bajnok abban a kategóriában, akkor az a pillanat az mindent megér. És az a visszaigazolása annak, hogy amit te belefektettél munkát a 6 hónap alatt, annak igenis, hogy megvan a gyümölcse. És ez egy óriási dolog. És itt nem csak a testépítésről beszélhetek, hanem beszélhetek a világ bármely sportágáról, akár az egyéni sportokról, akár a csapatsportokról. Tehát akik azok a versenyzők, akik részt vesznek ilyen Európa és világbajnokságokon, azok tudják ezt a dolgot, hogy ez mivel jár. Mindenki, kivétel nélkül.
1: És azért gondolom, hogy ilyenkor, például a felkészülési időben nagyon sokat jelent az, hogyha mások támogatnak téged. Gondolom neked is megvan ez a kis erős közösséged magad körül, aki azért támogat téged.
2: Igen, hát elsősorban én a családot emelem ki mindig, mert én azt szoktam mondani, hogy mentálisan akkor vagy a legerősebb, hogyha egy nagyon erős család van a háttérben, akik támogatnak téged. Hát itt ugye ez, gondolok, ugye itt mindenki a legközelebbi hozzátartozójára, nekem is, én gondolok itt a páromra, ugye, és a kisfiamra, kicsit szélesebben ugye a szüleimre, és a testvéreimre, tágabb értelemben pedig az ismerősükre, a nagyon közeli jó barátokra, tehát stb. Így mondhatom ezt a dolgot. Tehát akinek mentálisan nincs meg ez a támogatottsága, annak kétszer annyira meg kell dolgozni ebben a 6 hónapban, a felkészülési időszakban. Tehát én észre szoktam menni azt, hogy azok a versenyzők, akik úgy készülnek föl, hogy nincs meg vagy a kellő családi háttér, ahonnan merítheti a mentális erőt maga a versenyző, azok a versenyzők nem jutnak el komoly szintekre. Hiába készülnek föl, mert ez egy egész embert kér, ez a felkészülési időszak, mind mentálisan, mind fizikálisan. És elsősorban én ezért emelem ki mindig a családi hátteret. Ha erős a családi háttér, az egy óriási löket a versenyzőnek, és ugye nem beszélve utána ugye az anyagi támogatottságról, ugye akik szponzorként állnak a háttérben, ugye egyedül ezt én se tudnám finanszírozni saját pénztárcából, mert hatalmas pénz kell hozzá, sajnos, elég drága sportág, de ma már mindegyik az, én szerintem a felkészülés mindenféle sportágban hatalmas pénzeket emészt föl, úgyhogy én is nagyon köszönöm a támogatóimnak, nagyon köszönöm Süli Józsi mesteremnek és barátomnak, hogy ott áll mindig mellettem a felkészülési időben, és vele kezdtem el, ő indított el ezen az úton, a versenyzés útján, úgyhogy nagyon hálás vagyok a Józsi barátomnak ezért. Óriási hálával tartozom, és ott áll mögöttem mindig végig, figyeli a felkészülésemet. Ott vannak ugye a szponzoraim, akiket említettem, és hát tágabb értelemben mindenki, aki ugye nyomon követ engem, akár az újságokból, vagy így a rádióban, vagy a Facebookon, amikor kiírom a bajnokságokon, hogy szerepeltem, és azonnal gratulálnak nekem, meg megyek az utcán, és ott is mindenki gratulál. Tehát ez egy nagyon jó érzés, és ez egy visszaigazolása annak, hogy amit csinálok, úgy gondolom, hogy azt jól csinálom, és hogy van értelme, mert másokat is motiválok ezzel. Az edzőteremben is ezt észreveszem, és mondják is a srácok, hogy belőlem merítenek energiát, mert látják, hogyha én a nagy öreg, ugye 55 évesen, ha én ilyen magasságokat tudok, ilyen magasságokba tudok eljutni még a mai napig is, úgyhogy mellette 2 munkahelyem van, gyermeket nevelek, akkor ez óriási motivációt tud adni a többieknek is. Tehát ez így egységesen, ez az egész mindenféle dolog, amiről most beszéltem, ahogy ez közre fogja ezt a felkészülési időszakot, ez mind-mind szükséges ahhoz, hogy te erős legyél mindvégig ebben a 6 hónapban a kemény diéta alatt, és hogy el tud végezni mindig az edzést, és mindig ott legyél, és mindig topon legyél, és próbálj maximumot belevinni az edzésekbe, hogyha elérkezik a versenyidőszak, akkor minél jobb oldaladat tud megmutatni.
1: Nem sokára folytatjuk Lipták Mihállyal a beszélgetésünket, aki elmeséli, milyen szempontok alapján pontoztak a világbajnokság zsűritagjai, sőt még egy olyan témát is érintettünk, amiről Mihály most beszélt először. Tartsanak velünk a szünet után is!

0: Sportrádió.
1: Egyébként te, amikor kimentél a versenyre, milyen volt a te hozzáállásod? Tehát, hogy azért volt benned egy remény, hogy szép eredményt fogsz elérni, vagy egyáltalán mi suhantált ilyenkor a fejedbe, amikor kimész egy ilyen versenybe?
2: Én nekem minden egyes versenynél igazából én úgy vagyok vele, hogy alapvetően nyugodt vagyok abból a szempontból, hogy én tudom magamról, hogy amit nekem bele kellett tennem, tehát ami rajtam múlt, ami csak rajtam múlt, én azt megtettem, mindig meg szoktam tenni. Az összes többi dolog az olyan, hogy az jön. Annak nem tudsz mit csinálni, de azért tudok nyugodt maradni, mert ami rám tartozik ebből a dologból a felkészülési időszakban, és amit nekem kell megtennem, és amit nekem kell letenni az asztalra, azt én megcsinálom. És akkor úgy vagyok vele, hogy utána rábízom magam az isteni gondviselésre, és lesz, ami lesz. Nyilván persze minden versenyző reménykedik a minél jobb eredményekben. Én mindig szerény vagyok ebben a dologban, és mindig úgy indulok neki a versenyeknek, hogy én nekem már az is óriási dolog, hogy egyáltalán felállhatok a színpadra, és ott lehetek a versenyzők között magán a versenyen. Tehát az is egy óriási dolog idáig eljutni. Nem, hogy még utána ugye úgy szerepeljen az ember, hogy ott a minél magasabb eredményeket el tudjuk érni, és haza tudjuk hozni. Tehát én mindig úgy vagyok vele, hogy ha már eljutok eleve egy Európa-bajnokságnál, vagy egy világbajnokságnál arra a szintre, hogy én fölállhatok a színpadra a többi versenyzővel együtt, megmérettetni magam, már az egy óriási dolog, odáig eljutni. Én úgy gondolom. És aztán utána, mivel én beletettem mindent, amit lehetett, én utána rábízom magam, úgymond a sorsra, és én mindig úgy vagyok vele, hogy a sorsnak mindig vissza kell igazolnia azt a dolgot, amennyit te beleraksz, annyit kell, hogy visszakapjál igazából. Én úgy gondolom.
1: Rábízod magad a sorsra, de azért vannak zsűrik is a versenyen, és nyilván nem látsz bele a fejükbe, de szerinted mi volt az, amit ők értékeltek mondjuk a te gyakorlatodban? Mi volt az, ami miatt te megszerezted mondjuk az aranyérmet?
2: Hát ez igazából úgy néz ki, hogy ott kötelező pózok, úgynevezett kötelező pózokat kell bemutatni, és ezeket pontozzák a bírók. Tehát be kell mutatni az izomzatot, amit felépítettél és beszárítottál, azt meg kell tudni mutatni. Úgy, hogy ugye ők mondják, hogy melyik pózt vett föl, és ezekkel a kötelező pózok alapján egy pontozási rendszer van, ami meghatározza majd, hogy te hanyadik leszel, de itt nézik még mellette, hogy mennyire tudtál beszáradni, nézik azt is, hogy mennyire vagy szimmetrikus, milyen szépen tudtad kidolgozni magad, milyen az összkép, a struktúra, az úgynevezett testi struktúrád, ugye, hogy az hogy néz ki összességében, alacsony vagy magas vagy, ugye hosszúak a végtagjaid, vagy rövidek, ezek is számítanak nagyon. És hát ugye, amit mondtál, hogy mivel bírákról van szó, emberekről, ezért ugye van egy úgynevezett szubjektív megítélés is, ami a legnehezebb ebben a dologban, a pontozás szempontjából, mert ugye ez a szubjektív dolog, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy te nem vagy szimpatikus az egyik bírónak valami miatt, és akkor valószínűleg lehet, hogy te vagy a jobb, de nem neked fogja odaadni azt az egy pontot, ami azon múlik, hogy most világbajnok leszel, vagy csak az ezüstérem lesz a tiéd. Tehát ez a legnehezebb dolog az egészben, mert a kötelező pózok alapján, amiket meg kell csinálnod, az a könnyebbik pontozás, ugye? De ez a szubjektív tényező, mivel emberekről van szó, ez tudja elvinni mindig azt az egy-két pontot, ami meghatározza neked, hogy te leszel most a világbajnok, vagy az ezüstérmes, vagy a bronzérmes. Tehát ez sajnos, amit nem tudunk kiküszöbölni, és mindaddig, amíg bírák fognak pontozni, addig ezt nem is fogjuk tudni kiküszöbölni sajnos ezt az úgynevezett szubjektív pontozást, ami szinte a leglényegesebb, mert ugye az első, második, harmadik helyezetnél ott nagyon, nagyon kicsi a különbség már a versenyzők között. Tehát ott eldönteni az, hogy valóban tényleg kinek ítéljük oda azt az egy pontot, na ez az a szubjektív megítélés, ami a bírákon múlik, és az már nem rajtad múlik, mert te beletettél mindent, megcsináltál mindent, úgy étkeztél, és úgy edzettél, ahogy kellett, de ott, hogyha nem te fogod megkapni azt a plusz egy pontot, ami azon múlik, hogy te leszel a világbajnok, vagy az ezüstérmes, akkor nem tudsz neki mit tenni. Tehát el kell tudni fogadni ezt a dolgot sajnos. Tehát ez így áll össze, ez a pontozási rendszer. Sajnos a szubjektív megítélés az, ami nagyon tényező ebben a dologban már a végén. Mivel minden versenyző nagyon jó már, aki fönn van a színpadon, nagyon nehéz eldönteni, hogy ki az első, másik, harmadik, és akkor jönnek be ezek a szubjektív dolgok, hogy kinek ki a szimpatikus, vagy ennek valami miatt ez most jobb, vagy nem tudom, a nemzetisége, hogy ez honnan jött, vagy nem tudom, hogy mi alapján megy, de ezek döntenek utána már, ezek az apró nüanszok.
1: Muszáj feltegyek egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Ugye lehet látni, hogy akik ilyen versenyekre mennek, azok ilyen barnító krémeket használnak, beolajozzák magukat. Erre a felkészülés, ez hogyan zajlik egyáltalán? Tehát, hogy ott kell állni mondjuk egy órán keresztül. Tehát, hogy ezek a barnító krémek, ugye lehet látni, hogy kihozzák nagyon szépen az izmokat. Nyilván így látja a zsűri is a pózoknál, hogy hogyan. Ez hogy néz ki ez a felkészülés? Ez mindig is érdekel, és szerintem a hallgatókat is.
2: Igen, köszönöm ezt a kérdést, ezt nem is nagyon tették föl még eddig. Igazából azt kell tudni erről a balnításról, hogy ez régen, egy olyan 10-15 év táblatára visszamenőleg, valóban mindenki saját maga balnította magát, ami azt eredményezte, hogy fölment 10 versenyző a színpadra, és 11 féle barna árnyalatban voltak ott a versenyzők, és ugye ez nem volt túl jó, mert ugye van, aki szebben be volt barnítva, vagy szebben be tudták kenni, valaki kevésbé, akkor az már nem nézett ki olyan jól, ugye nagyon kitűnt a többi közül, és ez ugye azt eredményezte, ez a nagyon megosztott ilyen-olyan barnaságok, ez azt eredményezte, hogy ezt egységesítették az utóbbi időben, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy cég van jelen, Magyarországról beszélek most, tehát egyetlen egy cég, de ez ugyanígy lett megcsinálva külföldön is azóta már, tehát egyetlen egy barnító cég van jelen a versenyeken, mindig ugyanaz a cég, és ők jönnek a hazai versenyekre, és ez úgy néz ki, hogy vannak hölgyek, akik szó szerint úgy fújnak le minket, mint az autókat, ugye az új autókat, ugye a festékkel, a festékszóró pisztolya, beállsz eléjük, egy kis gatyába, és szépen körbefújnak téged, neked csak forogni kell, és akkor ő szépen a szórópisztolya úgymond bebarnít. Ezek egy nagyon jó minőségű, bőrbarát fejlesztések, nagyon gyorsan szárad, és nagyon jól fed, ami azt jelenti, hogy még a verseny után is még egy olyan 2-3 hétig még nagyon szép barna marad az ember. Hát nyilván, ahogy fürdünk napi szinten, ilyen faktorokat, úgynevezett faktorokat ugye mosunk le magunkról, de nagyon sokáig, tehát egy jó 3 hétig megőrzi a barnaságát, mert annyira beszívódik a bőrbe, de mondom, ezek teljesen bőrbarát, tehát úgy lettek kifejlesztve, hogy teljesen bőrbarát, nagyon jó illatuk van, tehát erre is odafigyeltek, hogy nagyon jó illatuk legyen ezeknek a festékeknek, és bőrbarát, azonnal felszívódik, és mindenki, ami a lényeg, hogy mindenki egységesen barna, tehát mindenki ugyanolyan barna, nem az egyik világos barna, másik sötét barna, a harmadik meg zöld, vagy mit tudom én, hanem így nincs diszkrimináció, ugye, tehát mindenki egységes színű a színpadon, tehát ezzel most már nem kell foglalkozni, tehát ezt azért egységesítették, hogy a hölgyek ugye lefestenek mindenkit szépen egymás után, attól függ, hogy ugye meg kell nézni a programot, ki mikor következik, ugye amikor elkezdődik a versenyprogram, az aznapi bajnokságok, és az alapján van ugye sorrendbe állítva mindenki, és úgy megyünk szépen egymás után a barnítóba. És akkor ott egy olyan 6-8 hölgy, fiatal hölgy dolgozik, és egyszerre tudnak ott 6-8 embert szépen lefújni. És ez így néz ki ez a dolog. Úgyhogy utána azonnal megszáradsz, egy 10 perc múlva és utána szalonképes vagy úgymond, és mehetsz föl a színpadra versenyezni.
1: Mindig érdekelt engem, hogy ezt hogyan, tehát ez egyénileg csinálják, hogy akkor ez is ilyen egységes módon, de akkor egységes
2: igen,
1: módon.
2: Igen, most már egységes, igen.
1: Ugye a rövid évek alatt nagyon szép eredményeket értél, ahogy te is mondtad. Tervezel-e egy háromszoros világbajnoki címet is?
2: Hát nem tudom, igen. Ez is egy jó kérdés. Igazából számos tényezője van, mint amit említettem is egy ilyen felkészülésnek. Nem tudom, hogyha igazából megkapnám a szponzorátságot újra jövő évben, akkor valószínűleg jövő év tavaszát azt újra megcsinálnám. De nem feltétlenül azért, hogy világbajnok legyek, hanem én mindig azt szoktam mondani, hogy én elő a sport szeretete miatt csinálom elsősorban, a versenyzést is. Tehát nem azért kezdtem el az elején se, amikor még nem tudtuk, hogy mi lesz ebből, nem azért indultam el, hogy most akkor én mit tudom én milyen bajnok legyek, hanem eleve a sport, ennek a sportnak a szeretete miatt indultam el, és úgy voltam vele, hogyha én megteszem, amit kell, amit mond a Józsi mester, hogy én mit csináljak, és hogy rakjuk össze magamat, akkor mivel én ott megteszek mindent, akkor úgy voltam vele, hogy utána akkor valószínű, hogy ennek lesz eredménye is. Tehát igazából én nem feltétlenül azért mentem el, hogy nyerjek, hanem a sport szeretete miatt. Aztán persze nyilván az, hogy nyertem is, az habatortán, és ennek nagyon-nagyon örülök, és óriási boldogságot ad nekem, hogy ilyen magasságokig el tudtam jutni. Hihetetlen.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is nagyon szépen köszönöm neked, és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 36 évvel a rendszerváltás után bárki számára online is elérhetővé válhatnak az egykori állambiztonsági hálózat működésével összefüggésben nyilvántartott személyek adatai. Pénteken társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvénytervezetről, amely a tervek szerint október 20-án lép hatályba. A kormány honlapján közzétett dokumentumokat a lakosság július 11-éig véleményezheti. Komoly bírságra számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek megszegik az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának július 1-től életbe lépett tilalmát. Az új szabályozás értelmében a kávézókban és a gyorséttermekben megszokott eldobható műanyag poharak, valamint a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonatú papírpoharak és azok fedelei is betöltésre kerültek. A vendéglátók a meglévő termékeket már csak a készlet erejéig használhatják fel, ezután többször használatos vagy környezetbarát alternatívákkal kell helyettesíteniük azokat, mivel a kormány az ipartestület halasztási kérelme ellenére is hatályba léptette a rendeletet. Két országot átfogó nemzetközi rendőri akció leplezett le olyan online hálózatokat, amelyekben férfiak partnereik elkábítására és megerőszakolására bátorították egymást. A német és brit vezetéssel, magyar részvétellel zajló Medusa projektben eddig 57 embert tartóztattak le, és több mint 150 elkövetőt, valamint áldozatot azonosítottak. Az elkövetők titkos csoportokban osztottak meg tanácsokat a drogok adagolásáról, valamint videókat a bántalmazásokról. A hatóságok kiemelték, hogy a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak már szervezett hálózatban zajlik, és az áldozatok többsége nem is tudott a bűncselekményről, amíg a rendőrség fel nem kereste őket. További hírekért és hasznos információkért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene? Sok a szene.

0: reggelt kívánok, 6 óra is elmúlt, már kedd reggelire ébredhettünk. Ez itt a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel, a reggeli ébredés mellé pedig a legédesebb zenék. Köszi, hogy együtt rádiózunk.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Kedvem, július 7-e, ma az Apollóniákat lehet köszönteni a névnapjuk alkalmából. Rajtuk kívül a Boldogok, a Donátok, a Félixek, a Metódok, a Vilibaldok, a Kasztrok és az Odók is ünnepelhetnek a mai napon.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...

0: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió sok zenével, és persze most még többel. Ma születésnapos lenne, ugye, Árpádházi Szent Erzsébet, aki 1207-ben született, János Zsigmond erdélyi fejedelem, második János néven Magyarország választott királya, 1540-ben született, 1807-ben pedig Fényes Elek, közgazdasági, statisztikai és földrajzi író, az MTA tagja.
1: Sok a szere, sok a szere, és még

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: még több.
1: Start Rádió. Köszönöm, hogy együtt kezdjük a hét második munkanapját. Békés Csabán a Start Rádió szól sok zenével, és persze most még többel. Nem sokára a 7 óra lesz, lassacskán be lehet huppani, akár az autóba elindulna a munkahely irányába. Én pedig hozom a jó zenéket addig is, és 7 órakor kollégákhoz kapcsolok, hiszen majd a híreket is mondjuk. Ma

0: ezt is elbocsátott dolgozó, miközben az alapvető ellátáshoz sincs elég szakember. A szakszervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a büntetés végrehajtás irányítása miatt a fiatalokat folyamatosan szállítják az intézetek között, ami rontja a nevelés hatékonyságát, és emiatt a szökési ráta is megemelkedett a gyerekek körében. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta a testület létszámának 11-ről 13 tagra emelését. Az ügynökakták feltárásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozó szakértői csoport bővítését követően a parlamentben működő ellenzéki frakciók delegálhatnak tagokat a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.

0: a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok a zene,
3: sok a zene,
2: és még több.
4: Start Rádió.
5: 7 óra is elmúlt, jó reggelt itt a Start Rádió. Ma is sok zenét, és most még többet játszunk kedd reggelején a hét második munkanapjának rajtján. Hasznos információk ebben az órában. Nézzük majd a mai nap érdekes történelmi évfordulóit, és mindezek mellett természetesen sok zenét, és most még többet játszunk. Freedom.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
5: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
6: Akkor nézz körül még egyszer.
7: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos haver.
8: És kimossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
12: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
13: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte.

0: Reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével és természetesen még többel. Itt vagyunk a nyár kellős közepén, gyakorlatilag naptárilag is hamarosan. Egyébként voltak már nagy hőhullámaink, sokan megkaptuk a nagy nyár élményeket ilyenkor, de természetesen azért a következő időszak is bővelkedni fog a nyár nyújtotta lehetőségekben. Nálunk pedig jó zenék szólnak a folytatásban is, Békés Csabán a Starton.
1: Sok a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Változóan felhősödni várható, általában sok napsütéssel, zápor, zivatar előfordulhat. A nyugati-délnyugati szél megélénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Reggel is tart!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: megjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia.
1: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: reggeli Start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Itt a Start Rádió. Jó reggelt kívánok, július 7-e van. Ezen a napon 1572-ben második Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt a Jogelló dinasztia férfiága. Aztán 1965-ben ezen a napon egy tápén végzett vízfúrásnál olajkitörés történt, és így fel is fedezték ugye az algyői kőolaj és földgázmezőt, ami azért ugye egészen hasznos országunknak. 1863-ban pedig ezen a napon kiküldték az első katonai behívót Amerikában. A mentesség $300-ba került, ami azért akkoriban nem volt kevés pénz.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Itt a Startrádió sok zenével, és most még többel, nem sokára 8 óra lesz. Sokan lassacskán megérkeznek a munkahelyükre, nekik bizony kell az erő, az energia és a kitartás. A következő órára is hasznos információkkal jövök, úgyhogy érdemes figyelni.
1: Sok a szem.

0: reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többen. 8 óra már el is múlt, sokan bent a munkahelyükön, sokan még csak most ébredeznek. Rádiózzunk együtt, hiszen bárhogy is telnek a napok, telik az élet, mi itt vagyunk, és hozzuk a jó zenéket a hasznos információk mellett.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Kulacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gulöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok a labdarúgó!

0: világbajnokság híreit a Körös Hír Centrumban Kibéri Pétertől hallják. Spanyolország az utolsó pillanatban harcolta ki a továbbjutást a világbajnokság negyed döntőjébe. A regnáló Európa-bajnok Dallasban 1-0-ra győzte le Portugáliát úgy, hogy a győztes találat csak a 91. percben született meg. A spanyolok már az első fél időben fölényben futballoztak. Oyarzabal kétszer is közel járt a vezetéshez, majd Jamal lövésénél pedig Costa mutatott be nagy védést. A túloldalon Cristiano Ronaldo előtt is adódtak lehetőségek. Előbb közelről próbálkozott, egy látványos emelésénél pedig Unai Simonnak kellett bravúrral védenie. A szünet után hosszú időre eltűntek a helyzetek, a portugálok szemmel láthatóan a hosszabbításra rendezkedtek be, a spanyolok pedig nehezen találtak részt a szervezett védekezésen. A spanyol kísérleteket Diogo Costa rendre hárította, azonban amikor már mindenki a ráadásra készült, Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrugása után 3 átadásból kijátszott akció végén a cserekén beállt Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Cristiano Ronaldo ezzel pályafutása várhatóan utolsó, összességében 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel már csak Lionel Messi előzi meg az örök rangsorban. Unai Simon ezen a világbajnokságon 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce őrzi hálóját érintetlenül a spanyol válogatottban. Belgium magabiztos játékkal búcsúztatta a társházigazda Egyesült Államokat, miután Seattle-ben 4-1-re nyerte meg a 8-at döntőt. Az európaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést, amikor De Ketelaer közelről volt eredményes. Az amerikaiak nem sokkal később átvették a kezdeményezést. Balogun több veszélyes megmozdulása után egy szabadrugást harcolt ki, amelyet Tillman értékesített. Csak 2 percig volt döntetlen az állás, mert De Ketelaer ezúttal fejjel is betalált. A fordulás után az Egyesült Államok próbálta beszorítani ellenfelét, de ismét egy súlyos védelmi hiba döntött az amerikai kapus. Friese a 16-oson kívül bizonytalankodott, De Ketelaer megzavarta, a labda Faneken elé került, aki 35 méterről az üres kapuba lőtt. A hazaiak ezután is mentek előre. Balogun a hajrában közel állt a szépítéshez, de Courtois bravúrral hárított. A ráadásban egy újabb amerikai hibát Lukaku használt ki, beállította a 4-1-es végeredményt. Az Egyesült Államok sorozatban 4. világbajnokságon jutott el a 8-ad döntőig, de a 2002-es torna óta továbbra sem sikerült túllépnie ezen a fordulón. Egyben utolsó társházigazdaként búcsúzott a tornától. Belgium és Spanyolország pénteken magyar idő szerint 21 órától Los Angelesben egymás ellen játsza majd a 4-ad döntőt.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok a szene, és még több.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
6: Akkor nézz körül még egyszer.
7: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
8: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

Itt a Start Rádió sok zenével és most még többel. A napvédelem elengedhetetlen, sok hagyományos naptej viszont vegyszereket tartalmaz. Azt írják, hogy természetes alternatívák is léteznek, mint a cinkoxidos vagy titándioxidos natúrnaptejek, melyek fizikai fényvédők nem szívódnak fel a bőrbe. Emellett az avokádóolaj, a málna vagy a sárgarépa magola is rendelkezik alacsony természetes fényvédő faktorszámmal, ez nyilván nem túl sok, tehát ez ilyen 4-8 faktor, ami rövid kintartózkodásra megfelelhet, de itt körülbelül 1-2 percről beszélünk, szóval azért ezzel óvatosan, de mindenképpen érdemes az olyan termékeket keresni, melyek kevesebb vegyszert tartalmaznak. Reggeli Start.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió. Nyáron a bőr gyorsan veszít nedvességet, ezért fokozottan oda kell figyelni a hidratálásra. Fogyasszunk sok vizet, friss gyümölcsöt, zöldséget, és külsőleg is ápoljuk bőrünket. Használjon természetes hidratálókat, mint az aloe vera gél, hidegen sajtolt kókuszolaj, vagy éppen a seavaj.
1: Sok a szene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem? Sokat
3: nem.
0: Még több.
3: És még több. Start Rádió.

0: még több.
1: Ez még is a Stotts Rádió. Sok zene, és most még több a tarsójunkban. Percek kérdése, és 9 óra lesz. Én ezzel már a hálás vagyok az elmúlt 3 órás figyelemért. Holnap is jövök. Reggel 6 órától együtt kezdhetjük a napot.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Tetőzik a brazil dráma, nem csak a VB kiesést, de Neymart is siratják. Köszöntöm Önöket, Önök Nédu Gézát hallják. Brazília búcsúzott a 2026-os világbajnokságtól, miután vasárnap este 2-1-es vereséget szenvedett a norvég válogatottól. A brazil drukkerek ráadásul nem csak emiatt szomorkodhatnak, hanem azért is, mert nagy kedvencüket, Neymart, aki 11-esből betalált, most láthatták utoljára a címeres mezben. Próbáltam, tényleg megpróbáltam. Itt kezdődött minden a MetLife stadionban, és itt is fejeztem be. Most már vége van. Így jelentette be a válogatottból való visszavonulását Neymar, aki 130 találkozón 80-szor talált be a nemzeti együttesben.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
4: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a Startra.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
2: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A következő két órában rádiózhatunk együtt, indul a hét és indul a Napilaza is, meg annyi hasznos infóval és jó zenékkel. Rádiózzunk együtt egészen délig.
1: Napilaza, vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
1: Jó zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: A brazilok kiejtése után Haaland vezetésével ismét bemutatták az ikonikus ünneplésüket a norvégok. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Norvégia bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé, azt követően, hogy Erling Haaland duplájával legyőzte az 5-szörös világbajnok Brazíliát. A norvégok a továbbjutás után újra bemutatták a már ikonikus ünneplésüket. Annyi változás történt, hogy ezúttal nem a csapatkapitány Ødegaard volt a vezér, hanem a duplázó Haaland.
4: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Micike, le tudna másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
1: Reklámot

Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Hoztam néhány érdekességet, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze egy csokorba ismételten. Itt a kalendáriumunk. 1207. napján született Árpádházi Szent Erzsébet, illetve II. Zsigmond Ágost lengyel és litván király halálával kihalt a Jagelló dinasztia férfiága 1572. napján. Megszületett Angszer József, hazánk legjelentősebb orgonaépítője 1834-ben ma. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései. Start Rádió. Hú, de

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Startrál.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napi laza, vedd könnyedén. Start Rádió.
2: Start Rádió.
1: Hú, de laza.

0: Sport Rádió.
1: És még több. És még több.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: és még több a Startrádión a napilaza szól. A következő napok időjárása hasonlóan felhős lesz, mint amit az elmúlt napokban is tapasztalhattunk. Érkezhet majd egy hideg front, amitől picit fejfájósabbak lehetünk és ingerültebbek. 30-32 fokokat ígérnek napközben, erre készüljünk fel, hajnalonta pedig érdemes átszellőztetni a lakást, ugyanis kellemes hűvös levegő várható. Zárom ezt az órát, de a következőben is itt vagyok, még rádiózzunk együtt.
1: Sok a szene,
2: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió. Start.

0: És még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm. A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Spanyolország az utolsó pillanatban harcolta ki a továbbjutást a világbajnokság negyed döntőjébe. A regnáló Európa-bajnok Dallasban 1-0-ra győzte le Portugáliát úgy, hogy a győztes találat csak a 91. percben született meg. A spanyolok már az első fél időben fölényben futballoztak. Oyarzabal kétszer is közel járt a vezetéshez, majd Jamal lövésénél pedig Costa mutatott be nagy védést. A túloldalon Cristiano Ronaldo előtt is adódtak lehetőségek. Előbb közelről próbálkozott, egy látványos emelésénél pedig Unai Simonnak kellett bravúrral védenie. A szünet után hosszú időre eltűntek a helyzetek, a portugálok szemmel láthatóan a hosszabbításra rendezkedtek be, a spanyolok pedig nehezen találtak részt a szervezett védekezésen. A spanyol kísérleteket Diogo Costa rendre hárította, azonban amikor már mindenki a ráadásra készült, Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrugása után három átadásból kijátszott akció végén a csere beállt Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Cristiano Ronaldo ezzel pályafutása várhatóan utolsó, összességében 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel már csak Lionel Messi előzi meg az örök rangsorban. Unai Simon ezen a világbajnokságon 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce őrzi hálóját érintetlenül a spanyol válogatottban. Belgium magabiztos játékkal búcsúztatta a társházigazda Egyesült Államokat, miután Seattle-ben 4-1-re nyerte meg a 8-at döntőt. Az európaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést, amikor De Ketelaer közelről volt eredményes. Az amerikaiak nem sokkal később átvették a kezdeményezést. Balogun több veszélyes megmozdulása után egy szabadrugást harcolt ki, amelyet Tillman értékesített. Csak 2 percig volt döntetlen az állás, mert De Ketelaer ezúttal fejjel is betalált. A fordulás után az Egyesült Államok próbálta beszorítani ellenfelét, de ismét egy súlyos védelmi hiba döntött az amerikai kapus Freeze a 16 kívül bizonytalankodott, De Ketelaer megzavarta, a labda Faneken elé került, aki 35 méterről az üres kapuba lőtt. A hazaiak ezután is mentek előre. Balogun a hajrában közel állt a szépítéshez, de Courtois bravúrral hárított. A ráadásban egy újabb amerikai hibát Lukaku használt ki, beállította a 4-1-es végeredményt. Az Egyesült Államok sorozatban 4. világbajnokságon jutott el a 8-ad döntőig, de a 2002-es torna óta továbbra sem sikerült túllépnie ezen a fordulón. Egyben utolsó társházigazdaként búcsúzott a tornától. Belgium és Spanyolország pénteken magyar idő szerint 21 órától Los Angelesben egymás ellen játsza majd a negyed döntőt.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk meg. Az Apollóniákat és a Boldogokat illő köszönteni nekik. Nagyon boldog névnapot és erre az órára is sok jó zenét a munkaidő közben erre mindenkinek.
0: Napi laza. Vedd könnyedén.
6: Start Rádió.
7: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: Még több a Start Rádión, ez a napilaza. Egy perc az egészségünkért, nézzük, hogy mire érdemes fókuszálni. Az alvás-ébrenlét ciklusunk szabályozásáért felelős hormon a melatonin, ami sötétség hatására termelődik a tobozmirigyünkben, így segítve az elalvást. A szakemberek szerint azonban ezt a természetes ciklikus hormon termelést számos külső tényező, a külsői lefekvés, a mesterséges fények és az éjszakai vagy váltott munkarend mind-mind befolyásolhatják. A tervezett elalvás időpontja előtt egy órával bevett melatonin tabletta csökkentheti az elalváshoz szükséges időt, hogyha nagy a baj, növeli a teljes alvásidőt és javítja az alvás minőséget. Így ezzel a természetes altatószerrel könnyen elérhető a kipihenten való ébredés is, akár jó egészséget.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...

Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazasszal. Ennek a végéhez értünk. Köszönöm szépen, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. A mikrofonba Bürgés Dávid szólt, minden jót kívánok!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 7-e kedd déli 12 óra van. Felülvizsgálják a közterületi reklámok szabályait Békés Csabán. Elfogták a szotyros unokázós csalások egyik gyanúsítottját. Díszpolgári címet kapott Gyuha Attila és William Parkinson Vésztőn. Áramszünet lesz Békés Csabán 13-án a tervezett karbantartások miatt. Már is mondom a részleteket. Békés Csabán megkezdődött a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata, amely a közterületi reklámok elhelyezésének előírásait is érinti. A módosítások a jövőben a plakáthelyek szabályzását is befolyásolhatják. A város jelenlegi értékesíti a közterületi reklámfelületeket, és az elmúlt években több lakossági észrevétel érkezett a kihelyezett hirdetések minőségével, tartalmával és mennyiségével kapcsolatban. Sokan kifogásolták a rosszul karbantartott reklámokat, valamint a fényreklámokat, erős fényereit és villódzását. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a közterületi plakáthelyek száma az utóbbi években stagnált, sőt kissé csökkent. Hozzátette, hogy a rendelet felülvizsgálata már zajlik, így a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok a közeljövőben módosulhatnak. A város bevétele a közterületi reklámhelyek értékesítéséből 3 évvel ezelőtt 5,3 millió forint volt, 2024-ben 12,8-ra emelkedett, tavaly pedig 12,6 millió forintot tett ki. Békés vármegyei rendőrök elfogtak egy nőt, akit az úgynevezett unokázós csalások egyik elkövetőjeként azonosítottak. A gyanú szerint szatyor számra vitte el a pénzt és az aranyat a megtévesztett áldozatoktól. A nyomozás tovább folyik, a rendőrség a bűntársak felkutatásán dolgozik. Az elmúlt időszakban országszerte, így Békésben is több olyan eset történt, amikor csalók arra vették rá az áldozatokat, hogy pénzt és ékszereket akasszanak ki házuk kapujára. Így járt június 15-én egy 78 éves békés csabai nő is. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, és azt állította, hogy a fia bajba került, elütötte egy fiatal lányt, és csak óvadék ellenében engedik szabadon. Az idős asszony összegyűjtötte megtakarított pénzét és aranyait, majd egy szatyorban kiakasztotta az utcakapura. Vendége érkezése miatt nem látta, ki vitte el a 7,5 millió forintnyi értéket. A Békés Csabai rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést, a vármegyei főkapitányság elemző és bűnügyi egységeivel együtt olyan információkat elemeztek, amelyek elvezethettek a szatyrot elvívő személyhez. A látókörükbe került egy román rendszámú autó és annak vezetője, egy román állampolgárnő. A járművet és a nőt is körözték, majd július 3-án a Szeghalmi Rendőrkapitányság füzesgyarmati körzeti megbízottjai kiszűrték a forgalomból, amikor egy másik autóval ismét megjelent a megyében. Előállították és csalás büntet megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a nő más megyékben és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket több millió forint értékben. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a mostani sikeres intézkedés után is bárki kaphat ilyen telefonhívást. Arra kérik a lakosságot, hogy beszéljenek idős hozzátartozóikkal a telefonos csalások veszélyeiről. Ha valaki azt állítja, hogy egy családtag bajba került, azonnal szakítsák meg a hívást és ellenőrizzék a történteket a valódi rokon felhívásával.

0: Parkinson régésznek. A több mint egy évtizede az Egyesült Államokban élő csabai professzor meghatottan beszélt az elismerésről, amelyet közös munkájukért kaptak. Gyuha Attila elmondta, hogy számára és kollégájának felemelő megtiszteltetés a díj. Felidézte, hogy amikor 2000-ben először érkeztek Vésztőre, még a régmúlt feltárása volt a céljuk, ám az évek során az itt van dolgunk szemléletből itt vagyunk otthon érzés lett. Hangsúlyozta, hogy küldetésük mára a település páratlan régészeti örökségének megóvása és méltó bemutatása. A rendezvényen elhangzott laudáció szerint a kitüntető cím olyan magyar vagy külföldi állampolgárnak adható, aki a település határain túlmutató maradandó értékű és széleskörű megbecsülést kiváltó tevékenységet végez. A képviselő testület 2026-ban Gyuha Attilának és William A. Parkinsonnak ítélte oda az elismerést, akik több évtizedes tudományos, oktatási és örökségvédelmi munkájukkal nemzetközi szintre emelték Vésztő hírnevét. A Vésztőmágor történelmi emlékhely az Alföld legnagyobb teltelepülése, ahol egymásra rakódott régészeti rétege körzik az új kőkortól a középkorig tartó megtelepedés emlékeit. A helyszín különleges értéke a 86-ban megnyitott eredeti helyén megőrzött régészeti metszet, amelynek kutatásában a két régész a 90-es évek végétől új nemzetközi fejezetet nyitott. Közös történetük 98-ban kezdődött, amikor Parkinson, akkor a University of Michigan doktorandusza kutatási partnereket keresve Békés Csabára érkezett, és találkozott Gyuha Attilával, a Munkácsi Mihály Múzeum régészével. Egy hosszú beszélgetést végén a sör alátétre jegyezték fel a következő 5 év kutatási terveit, amelyből megszületett a Körös Regionális Régészeti Program és egy több mint negyed százados szakmai szövetség. A kutatások modern, több tudományágat összekapcsoló módszereket honosítottak meg, és kutatók generációit vonzották a térségbe. A 2021-ben indult Vésztőmágor állagmegóvási és kilátás és kiállítási program új irányt adott a munkájuknak, a feltárás mellett a látványszelvény hosszú távú megőrzésén és bemutatásán dolgoznak. Gyuha Attila ma több otthon között él, Békés Csaba és az amerikai Athens egyaránt meghatározó számára, de a nyári hónapokban immár 26 éve Vésztő válik első számú otthonává. A város közösségének szerves részévé vált barátokra és szakmai kapcsolatokon túlmutató emberi kötelékekre talált. Parkinson ma főként háttérmunkával segíti a térség örökségvédelmét, de minden év visszatér a csapathoz. Magyar nyelvtudása szinte tökéletes, a látogatóknak magyarul tart tárlatvezetést, ami tovább erősíti helyi megbecsültségét. A szöveg végén felidézett interjúban Attila korábbi életéről, Békés Csabai kötődéséről és szakmai pályájáról mesélt, valamint arról, hogy számára a régészet a múlt hiteles megismeréséről szól, nem pedig a kincsvadászatról. Előre tervezett karbantartást végez az MVM Démász áramhálózati Kft. Békés Csabán július 13-án hétfőn, ezért több utcában szünetel majd a villamos energiaszolgáltatás. A szolgáltató tájékoztatása szerint az áramszünet 13-án reggel 8 és délután 4 óra között várható, és az érintett területeken teljes időszakban nem lesz áram. Felhívják egyben a figyelmet arra, hogy a munkálatok idején a szolgáltatás szünetelni fog, ezért érdemes előre felkészülni, különösen azoknak, akik folyamatos működésű elektromos berendezéseket használnak. A társaság közölte, hogy áramfejlesztőt nem tud biztosítani, saját vagy bérelt agregátor használata előzetes írásbeli engedéllyel lehetséges, amelyet legalább 5 nappal a tervezett áramszünet előtt kell benyújtani. A szolgáltató arra is figyelmeztet, hogy a hálózati berendezéseket az áramszünet ideje alatt is feszültség alatt állónak kell tekinteni, ezért mindenki fokozott óvatossággal járjon el. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is zsalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom. Jé, de jó zenék vannak itt.
7: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: Sportrádiós sok zene is, mint többen, pedig indulmális kívánságműsorunk. Én készen állok, jöhetnek a zenei kérések, kívánságok a rádió weboldalán. Én Géci Adrien vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Legelső kérésünk az így szól, sziasztok! Egy dalt szeretnék küldeni minden kollégámnak a raktárba, hogy gyorsabban teljen ez a kedv. Üdvözlettel, Peti! Jó munkát kívánok nektek!

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm? A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Spanyolország az utolsó pillanatban harcolta ki a továbbjutást a világbajnokság negyed döntőjébe. A regnáló Európa bajnok Dallasban 1-0-ra győzte le Portugáliát úgy, hogy a győztes találat csak a 91. percben született meg. A spanyolok már az első fél időben fölényben futballoztak. Oyarzabal kétszer is közel járt a vezetéshez, majd Yamal lövésénél pedig Costa mutatott be nagy védést. A túloldalon Cristiano Ronaldo előtt is adódtak lehetőségek. Előbb közelről próbálkozott, egy látványos emelésénél pedig Unai Simonnak kellett bravúrral védenie. A szünet után hosszú időre eltűntek a helyzetek, a portugálok szemmel láthatóan a hosszabbításra rendezkedtek be, a spanyolok pedig nehezen találtak részt a szervezett védekezésen. A spanyol kísérleteket Diogo Costa rendre hárította, azonban amikor már mindenki a ráadásra készült, Ferran Torres gyorsan elvégzett szabadrugása után három átadásból kijátszott akció végén a kereként beállt Merino 12 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Cristiano Ronaldo ezzel pályafutása várhatóan utolsó, összességében 27. világbajnoki mérkőzésén lépett pályára, amivel már csak Lionel Messi előzi meg az örök rangsorban. Unai Simon ezen a világbajnokságon 5. mérkőzésén sem kapott gólt, összességében pedig már 609 perce őrzi hálóját érintetlenül a spanyol válogatottban. Belgium magabiztos játékkal búcsúztatta a társházigazda Egyesült Államokat, miután Seattle-ben 4-1-re nyerte meg a 8. döntőt. Az európaiak már a 9. percben megszerezték a vezetést, amikor De Ketelaere közelről volt eredményes. Az amerikaiak nem sokkal később átvették a kezdeményezést. Balogun több veszélyes megmozdulása után egy szabadrugást harcolt ki, amelyet Tillman értékesített. Csak 2 percig volt döntetlen az állás, mert De Ketelaere ezúttal fejjel is betalált. A fordulás után az Egyesült Államok próbálta beszorítani ellenfelét, de ismét egy súlyos védelmi hiba döntött az amerikai kapus Freeze a 16-oson kívül bizonytalankodott, De Ketelaere megzavarta, a labda Faneken elé került, aki 35 méterről az üres kapuba lőtt. A hazaiak ezután is mentek előre. Balogun a hajrában közel állt a szépítéshez, de Courtois bravúrral hárított. A ráadásban egy újabb amerikai hibát Lukaku használt ki, beállította a 4-1-es végeredményt. Az Egyesült Államok sorozatban 4. világbajnokságon jutott el a 8. döntőig, de a 2002-es torna óta továbbra sem sikerült túllépnie ezen a fordulón. Egyben utolsó házigazdaként búcsúzott a tornától. Belgium és Spanyolország pénteken magyar idő szerint 21 órától Los Angelesben egymás ellen játsza majd a negyed döntőt.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
6: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
5: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
7: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos, haver.
8: És kimossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
13: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
14: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
1: Reklámot hallottak.
0: Sok a szere?
1: Start

0: még több.
1: Sport Rádió.
2: Sport Rádió Sokzene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kéni, a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, egy dalt szeretnék küldeni a húgomnak, Emesének, akinek ezúttal is boldog születésnapot kívánok. Legyen nagyon szép napod, sok egészséget és rengeteg örömet kíván az egész család. Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több benne, pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól. Sziasztok, sok puszit küldök a nagyszüleimnek, és kívánok nekik jó egészséget, üzeni az unokájuk, Fanni.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Startrádió. Küldj te is üzenetet a startrádió.hu-n.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Tetőzik a brazil dráma, nem csak a VB kiesést, de Neymart is siratják. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Brazília búcsúzott a 2026-os világbajnokságtól, miután vasárnap este 2-1-es vereséget szenvedett a norvég válogatottól. A brazil drukkerek ráadásul nem csak emiatt szomorkodhatnak, hanem azért is, mert nagy kedvencüket, Neymart, aki 11-esből betalált, most láthatták utoljára a címeres mezben. Próbáltam, tényleg megpróbáltam. Itt kezdődött minden a MetLife stadionban, és itt is fejeztem be. Most már vége van. Így jelentette be a válogatottból való visszavonulását Neymar, aki 130 találkozón 80-szor talált be a nemzeti együttesben.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése,

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
0: Start rá.

0: Ez a Stolt Rádió sok zene ismét, több benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos gomoly felhős időre számíthatunk. Kisebb eső, záporok helyenként fordulhatnak elő, északkeleten egy-egy zivatar kialakulhat. Szeles napra készülhetünk, az északnyugati szelet sokfelé erős, sőt viharos lökések kísérhetik. Holnap délután 26 és 32 fokot mérhetünk.
1: Sok a zene? Stolt Rádió.
2: És még több.

took your part.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott továbbra sem kapott gólt a világbajnokságon. Az Európa bajnok együttesű 8-ad döntőben 1-0-ra legyőzte Portugáliát, így 5 mérkőzés után is hibátlan védelemmel áll. A kapuban Unai Simon újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis már 609 perccel nem kapott gólt világbajnoki találkozón. A 29 éves kapus ezzel tovább javította a saját rekordját, miután korábban már maga mögé utasította a spanyolok legendás hálóérét Iker Casillas, valamint az olasz Walter Zengát. A portugálok kiesése után Roberto Martínez megerősítette, hogy távozik a szövetségi kapitányi posztról. Az 53 éves spanyol szakember 2023. januárja óta irányította a válogatottat, amelyet a 2004-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőbe vezetett, egy évvel később pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját. A mostani VB-selejtezőben csoport elsőként jutott ki a tornára, megelőzve Írországot, Magyarországot és Örményországot. Martínez búcsúzóul azt mondta, büszke arra a 45 mérkőzésre, amelyen a portugál válogatottat irányíthatta, úgy érzi, mindig szeretettel fogják fogadni Portugáliában. A spanyolok elleni vereségről úgy vélekedett, hogy

0: 2-2-re maradt alul Angliával szemben, hétfőn pedig az Egyesült Államok Belgiumtól szenvedett 4-1-es vereséget. Ezzel eldőlt, hogy a 23. világbajnokságot sem hazai rendező nyeri meg. A VB-k történetében eddig 6-szor fordult elő, hogy a házigazda emelhette magasba a trófeát. Legutóbb 1998-ban Franciaország ünnepelhetett saját közönsége előtt. Ma befejeződnek a 8-döntők a világbajnokságon. Az utolsó két párban magyar idő szerint 18 órától Argentina Egyiptommal találkozik, 22 órától pedig Svájc Kolumbiával mérkőzik meg.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 7-e kedd van, az évből még 177 nap van hátra. És ma van egyébként a csokoládé világnapja is, ezt 2009 óta tartjuk. És akkor nézzünk még érdekességet. Például 163 évvel ezelőtt ezen a napon küldték ki az első katonai behívót Amerikában. És 98 évvel ezelőtt ezen a napon először adtak el előre szeletelt kenyeret. Ennyit az érdekességekről. Zenélünk már is tovább.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
5: Akkor nézz körül még egyszer.
6: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
9: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
10: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: és még több. Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Amíg jobban félünk a változástól, mint a megszokott rossztól, addig minden marad a régiben. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adriánt hallották. Köszönöm a figyelmet.
2: Turn the nights into a glory day.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
6: Start rá!

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Sportrádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán, amik remélem, hogy jó helyen találok, és a következő 1 órára velünk maradsz, mert most is érkeznek azok a dalok, amelyek mellé jól esik egy kis kikapcsolódás. Madonna egy igazi táncos klasszikussal jön, Robert Miles ezúttal ez érzelmesebb oldalát mutatja meg a One and One-nal, és Eric Clapton is felcsavarja hangerőt a Bad Love-val. Egy kis érdekesség, mára július 7-a csokoládé világnapja, úgyhogy ha ma becsúszik egy-két kockával több a tervezetnél, talán még bűntudatot sem kell, hogy legyen. Ha van kedved, ír nekünk a startradio.hu-n, vagy üzenetben 0-20-2-21-21-20-as számon. Mindig örülünk, hogyha hallunk felőled. Most pedig induljon a zene, és rögtön az óra első dala, Rick Astley és a She Wants to Dance With Me.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott továbbra sem kapott gólt a világbajnokságon. Az Európa bajnok együttesű 8-döntőben 1-0-ra legyőzte Portugáliát, így 5 mérkőzés után is hibátlan védelemmel áll. A kapuban Unai Simon újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis már 609 percen nem kapott gólt világbajnoki találkozón. A 29 éves kapus ezzel tovább javította a saját rekordját, miután korábban már maga mögé utasította a spanyolok legendás hálóérét Iker Casillas, valamint az olasz Walter Zengát. A portugálok kiesése után Roberto Martínez megerősítette, hogy távozik a szövetségi kapitányi posztról. Az 53 éves spanyol szakember 2023. januárja óta irányította a válogatottat, amelyet a 2004-es Európa-bajnokságon a negyeddöntőbe vezetett, egy évvel később pedig megnyerte a Nemzetek Ligáját. A mostani VB-selejtezőben csoport elsőként jutott ki a tornára, megelőzve Írországot, Magyarországot és Örményországot. Martínez búcsúzóul azt mondta, büszke arra a 45 mérkőzésre, amelyen a portugál válogatottat irányíthatta, úgy érzi, mindig szeretettel fogják fogadni Portugáliában. A spanyolok elleni vereségről úgy vélekedett, hogy az ilyen rangadókat az apró részletek döntik el, ezért a csapata nem vallott kudarcot. A nemzetközi sajtó elsősorban Cristiano Ronaldo érzelmes búcsújáról írt a Portugália-Spanyolország mérkőzés után. A portugál lapok kiemelték, hogy a 41 éves klasszis könnyek között köszönt el az utolsó világbajnoki mérkőzése után, a spanyol újságok pedig arról írtak, hogy a spanyolok vetettek véget Ronaldo VB álmának, a francia és az olasz sajtó pedig a továbbjutást érő hosszabbításos gólt, valamint a portugál sztár megható búcsúját emelte ki. A svájci Blick közben pedig már azt boncolgatta, hogy Lamine Yamal pályafutása idővel túlszárnyalhatja el Ronaldóét. Véget ért a három társházigazda szereplése a tornán. Kanada szombaton Marokkótól kapott ki.

0: társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
7: Főnök, megyünk a vásárba.
8: Milyen vásárba, Micike?
7: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
9: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
8: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
0: Reklámot hallottak.
10: Sokat nem? Sokat.
11: Még több.
12: És még több.
13: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, július 7-e van, az Apollóniák ünneplik névnapjukat. Az Apollónia női név az Apollonius férfi név női párja, a férfi név jelentése Apollónak szentelt. Kedves Apollóniák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is!

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
4: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
5: Start rá.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Július 9-én indul az EGRI borünnep Egerben az Érsekkertben. Július 9 és 11-e között Tiszatófest lesz Tiszafüreden, a fellépő közt a TNT, a Cosmix és a Groove House. Július 9-től 12-ig 24. lábatlani Blues Fesztivál lesz. Július 10-től 12-ig Rosé Fesztivál Villányban, bor, zene, gasztronómia. Július 18-án az Óbudai Kamarazenekar koncertje lesz Békés Csabán a Jaminai Evangélikus Templomban, a belépés díjtalan. Július 22-e és 26-a között Campus Fesztivál Debrecenben, 21 programhelyszínen több száz zenei előadó, számtalan élmény. Július 31-e és augusztus 1-e között Miskolci Motorok Fesztivál rocklegendákkal, Vikidál, Varga Miklós, Kalapács, Rudán és Kalapácsol Cintia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Éles politikai vita alakult ki az iskolakezdési támogatás körül, miután Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán keményen bírálta a volt kormányt és a Fideszt. A Tisza kormány bejelentette, hogy 400 ezer rászoruló gyermek családja kap két részletben összesen 100 ezer forintos támogatást. A Fidesz azonnal kritizálta az intézkedést, keveselve a támogatottak számát a korábban ígérthez képest. A miniszterelnök válaszában kiemelte, a korábbi vezetés semmilyen hasonló juttatást nem biztosított a családoknak, és Orbán Viktor még a rászoruló gyermekek pontos számát sem tudta megmondani, ezért szerinte a bírálat elfogadhatatlan. Súlyos válságban van a hazai árufuvarozás és személyszállítás, ezért a kormány kemény fellépést ígér a tisztességtelen külföldi konkurenciával szemben. Vitézi Dávid közlekedési és Kapitány István gazdasági miniszter a fuvarozó szervezetekkel egyeztetve 5 munkacsoport létrehozásáról döntött. A hazai szektor, amely 130 ezer család megélhetését biztosítja, az elmúlt években jelentős piacot veszített a növekvő költségek és a külföldiek szabályszegései miatt. Az érdekképviseletek most többek között a külföldi fuvarozók 8 milliárd forintos útdíjbírságának szigorú behajtását követelik. Éjszakai alkoholárusítási tilalmat vezetne be a horvátországi Split önkormányzata a nyári turista szezonban a belvárosban rendszeressé váló rendbontások miatt. A javaslat szerint június 1-e és szeptember 15-e között este 9 órától reggel 6 óráig tilos lenne alkoholt árusítani a boltokban, benzinkutakon és trafikokban. A szigorítást a helyi lakosok nyugalma és a közrend védelme érdekében tervezik, mivel a részeg turisták miatt mindennapos a hangoskodás és a rongálás. A szabály megszegőire akár 40 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak, és a javaslat elfogadása esetén a korlátozás augusztusban léphet életbe. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Maracki Zoltán vagyok. Remélem továbbra is velünk tartasz, mert a következő percekben sem lesz hiány lendületből. Érkezik ugyanis a Spin Doctors a Two Princess-szel, aztán jön majd a Korona, aki garantáltan egy kis nyári hangulatot hoz. A Rhythm of the Night-tal, és persze a YouTube sem maradhat ki ebből az órából. Érdekesség, már a július 7-én 2007-ben hirdették ki hivatalosan a világ 7 új csodáját. Olyan helyszínek kerültek fel a listára, mint a Machu Picchu vagy a Colosseum, és érdekes belegondolni, hogy vannak zenék is, amelyek évtizedek múltán is ugyanúgy megállják a helyüket a következő órában. Természetesen ilyenekből sem lesz hiány. Kezdjük is ezt az órát a YouTube-val. Itt a

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A brazilok kiejtése után Haaland vezetésével ismét bemutatták az ikonikus ünneplésüket a norvégok. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Norvégia bejutott a világbajnokság legjobb 8 csapata közé, azt követően, hogy Erling Haaland duplájával legyőzte az 5-szörös világbajnok Brazíliát. A norvégok a továbbjutás után újra bemutatták a már ikonikus ünneplésüket, annyi változás történt, hogy ezúttal nem a csapatkapitány Ødegaard volt a vezér, hanem a duplázó Haaland.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
4: Miért nem termel a napelemem?
5: Mert koszos haver.
4: És kimossa le?
6: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
7: Azt hittem, itt csak öltönyök vannak.
8: Akkor nézz körül még egyszer.
9: Elegáns vagy sportosan laza? Ing, zakó, farmer vagy teljes szett? A Colosseumban megtalálod a hozzád illő stílust elérhető árakon. Az öltönyök már 39.900 forinttól elérhetők. Colosseum, férfi divat, a Csaba Center első emeletén.
10: Miért szeretem a Csaba strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
11: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
12: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
13: Internetix.
12: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
13: Internetix.
12: Díjmentes bekötés.
13: Internetix.
12: Legmodernebb optikai hálózat.
13: Internetix.
12: Megbízható, elérhető, korlátlan.
13: Internetix.
12: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
13: Internetix.
12: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
14: Az isteni gondviselés gyógyszertárra teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertárra, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertárra, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat.
15: Tart Rádió.

Holnap hajnalban egy hidegfront hatására megnövekszik a felhőzet, de napközben már napos, gomoly felhős időre számíthatunk, kisebb eső zápor helyenként előfordulhat. Szeles napra készülhetünk, hajnalban 20, még holnap délután 30 fokot mérhetünk.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
6: Startra.

A Gyulafurta összekötő úton vasúti átjárót építenek. Békés Csabán a Gyulai úton közműépítés miatt útszűkületre kell számítani. Dobozon, valamint Sarkad és az országhatár között aszfaltoznak félpályás útlezárással. A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egy forgalmi sávot, ezért lezárnak. Jó utat!

0: Sport Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene. Sok a szene. És még több.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését, a volt minisztereknek járó több százmillió forintot azonban visszatartja az állam. Magyar Péter miniszterelnök korábban felszólította a leköszönő kormánytagokat, hogy mondjanak le a juttatásukról. A kompromisszumos megoldás szerint így a volt tárcavezetők jótékony célra ajánlották fel a pénzt. Az összeget a Tisza kormány elkülönítve kezeli, és közvetlenül a megjelölt civil szervezeteknek utalja majd el. Az államtitkárok nem mondtak le a járandóságokról, nekik a munkaügyi perek elkerülése érdekében már megkezdődött a 3 vagy 6 havi fizetésnek megfelelő végkielégítések kiutalása. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy megnyílt 2, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat. A hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős beruházások célja, hogy lendületet adjanak a megújuló energia további hazai hasznosításának és tiszta energia elterjedésének. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyfőre eső napelemes teljesítményével már a világ első 10 országa közé tartozik, de a hálózat kimerült csatlakozási lehetőségei miatt további fejlesztésekre van szükség. Komoly bírságra számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek megszegik az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának. Július 1-től életbe lépett tilalmát. Az új szabályozás értelmében a kávézókban és a gyorséttermekben megszokott eldobható műanyag poharak, valamint a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonatú papírpoharak és azok fedelei is betiltásra kerültek. A vendéglátók a meglévő termékeket már csak a készlet erejéig használhatják fel, ezután többször használatos vagy környezetbarát alternatívákkal kell helyettesíteniük azokat, mivel a kormány az ipartestület halasztási kérelme ellenére is hatályba léptette a rendeletet. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Vannak olyan dalok, amelyeket szinte mindenki felismer néhány másodperc után, még akkor is, hogyha évek óta nem hallott őket. A zene memóriája elképesztő. Néha elég egy ismerős gitártéma, vagy egy jellegzetes hang, és már is eszünkbe jut egy régi nyár, vagy egy különleges pillanat. Na, ilyen zenékből ebben az órában sem lesz hiány. Érkezik a Cure és a Why Can't I Be You, aztán az Erasure-t is hallhatjuk, később pedig a Rackset és megszólal az egyik legismertebb slágerükkel, az It Must Have Been Love-val. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne már is folytatjuk az Erasure-rel, itt a You Surround Me.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
3: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
2: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Házas Tarta 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most pedig elárulom a pihentető alvás titkát, de nem, nem a bárány számlálás az. Sokan azt hiszik, a stressz ellen nincs mit tenni, max egy tál gulyás és egy jó kis filmmaraton segít, pedig van valami, ami tényleg működik, és nem kell hozzá jóga, matrac, meg mantrázás. A titok a mozgás. A tudósok szerint már heti pár alkalom, kb. 40 perc sport csodát tesz az agyaddal. Beindul az endorfin, azaz a boldogság hormon, vagyis az a pillanat, amikor futás közben már azt hiszed, lebegsz, pedig csak elfogyott a levegőd. A testedzés csökkenti a stresszt, lejjebb nyomja a kortizolt, ami a feszkóért felel, és javítja a hangulatot még akkor is, hogyha a főnök nem. Ráadásul mélyebben is alszol tőle, mert a mozgás beállítja a biológiai órát. Nem pöröksz éjfélkor, hanem tényleg el tudsz aludni. Csak egy szabály van, ne este 10-kor kezd neki a fitnessnek, mert akkor a tested azt hiszi, hogy maratonra készülsz, nem álomra.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a...
7: Start rá.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A First Class-on olvastam egy furcsa hírt. Helsinkiből Tokióba két repülőgép indult majdnem egyszerre pár perc különbséggel, de az egyik 1000 kilométerrel hosszabb utat tesz meg, mégis egy órával hamarabb landol. Ez nem egy logikai feladvány, ez maga a valóság. A trükk egyébként a szélben van, méghozzá egészen pontosan a hátszélben. A Finnair repülője nem a sarkkörön repül át, mint a Japan Airline gépe, hanem kerül egy nagyot, míg Magyarország felett is elhúz. És ez a kerülő bizony aranyatér egész úton tolja hátulról a hátszél, így a gép akár 1000 km/h feletti szágot, miközben a rövidebb úton repülő japán gép csak cammog a szélcsendben. Ugye? A hosszabb út lehet, hogy néha gyorsabb.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra. Ez a Start a 98.4-en. Arecki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában Chris Isaac-től a Wicked Game. Itt lesz George Michael, a Doobie Brothers és az R.E.M. is, úgyhogy ebben az órában is érdemes a Startot hallgatni, ahol a Brosszal folytatjuk. Szól a When Will I Be Famous.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió. Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
2: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
1: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
3: Miért nem termel a napelemem?
4: Mert koszos haver.
3: És ki mossa le?
5: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
6: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az internetig szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
9: sok a szene, és még több.
10: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en. Jöjjenek az évfordulók. 86 éve született Ringo Starr, a Beatles dobosa, 127 éve született George Cukor, magyar származású amerikai filmrendező. 78 éve született Barta Tamás, gitáros, énekes, zeneszerző, és 61 éve egy tápén végzett vízfúrásnál olajkitörés történt, ezzel felfedezték az agyői kőolaj és földgázmezőt.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad, holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgass a Startot. Sziasztok, viszontlátásra!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy megnyílt kettő, összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat. A hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős beruházások célja, hogy lendületet adjanak a megújuló energia további hazai hasznosításának és tiszta energia elterjedésének. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyfőre eső napelemes teljesítményével már a világ első 10 országa közé tartozik, de a hálózat kimerült csatlakozási lehetőségei miatt további fejlesztésekre van szükség. Éles politikai vita alakult ki az iskolakezdési támogatás körül, miután Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán keményen bírálta a volt kormányt és a Fideszt. A Tisza kormány bejelentette, hogy 400 ezer rászoruló gyermek családja kap két részletben összesen 100 ezer forintos támogatást. A Fidesz azonnal kritizálta az intézkedést, keveselve a támogatottak számát a korábban ígérthez képest. A miniszterelnök válaszában kiemelte, a korábbi vezetés semmilyen hasonló juttatást nem biztosított a családoknak, és Orbán Viktor még a rászoruló gyermekek pontos számát sem tudta megmondani, ezért szerinte a bírálat elfogadhatatlan. Két országot átfogó nemzetközi rendőri akció leplezett le olyan online hálózatokat, amelyekben férfiak partnereik elkábítására és megerőszakolására bátorították egymást. A német és brit vezetéssel, magyar részvétellel zajló Medusa projektben eddig 57 embert tartóztattak le, és több mint 150 elkövetőt, valamint áldozatot azonosítottak. Az elkövetők titkos csoportokban osztottak meg tanácsokat a drogok adagolásáról, valamint videókat a bántalmazásokról. A hatóságok kiemelték, hogy a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak már szervezett hálózatban zajlik, és az áldozatok többsége nem is tudott a bűncselekményről, amíg a rendőrség fel nem kereste őket.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sokat nem, sokat nem. Még több. És még több.
0: Start Rádió.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Kóra Szilvia, énekesnő. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk.
2: Sok

0: Start Rádió.
1: Akkor visszaugrunk egy kicsikét az időben, ha már így megemlítetted ezt az ugrándozást. Nem titok egyébként, ugye, hát ki sem merem mondani, hogy hány évvel ezelőtt ugye mi egy gyulai metal együttes kapcsán találkoztunk. Ennek az együttesnek az volt a neve, hogy Falletek. Azt tudni kell, hogy amikor ők elindultak, akkor még egy fiú volt az énekesük, és akkor te voltál a tagcsere után a második énekes. Egy hölgy énekes nyomult a metal zenekar élén. Hogy kerültél te ebbe a formációba? Meséld el nekünk, kérlek.
2: Ez nagyon vicces történet. Ki akartam költözni Angliába.

0: Na de hát azért ez nem így van, és hát junkies, tankcsapda, ezekkel indítottunk, meg a depresszió, meg ezek ezek a zenék voltak, aztán egy pici stílust váltottunk, mert a black metal felé, az immortál felé mentem, hát az annyira nem tetszett, és akkor találtam rá az Iron Maidenre, a Metallicára, és azokra a kezdetleges metal bandákra, és ezt ne felejtsük el, hogy ugye Gyulán nőttem föl, és volt egy metal banda, akinek a koncertjeire folyamatosan jártunk, akkor ők még nem voltak akkor a nagy sztáruk, ők voltak az Ectomorph.
1: Igen.
0: És
1: igen,
0: a
1: igen.
0: Művház B épületében voltak Ectomorph koncertek, és mindig valahogy ott kötöttem ki, és mindig nagyon tetszett, és azért itt először a thrash metalnak a vonalát ezt így behozt, és akkor találkoztunk a Blind Myself-al, a Subscribe-al, ugye, hogyha a magyar bandákról kell beszélni, és hát a külföldiek közül rengeteg olyan volt, akik ugye megalapozták azt, hogy illetve a progresszív metal, tehát hogy azért elég komplexen működik az emberi agy, főleg az én idegrendszerem, és az azért nem volt elég, hogy 2-4-et ütünk, meg ilyesmi, hanem valami okosság legyen benne, és hát így jött az, hogy hát metal banda, jó, hát fiú énekesük volt, egyébként ugye a Polgárokon keresztül őket ismertem, meg tudtam is, hogy nagyon jó banda volt, nagyon szerettük őket hallgatni.
1: Igen, meg ilyen stílusos is volt a megjelenésük, ugye az a korabeli öltözékkel, ugye igen, volt, igen, ilyen, volt igen. Ilyen kis imidzsük.
0: Igen, szerintem ez nagyon, nagyon korszakalkotó volt egyébként.
1: Igen, hát főleg akkoriban így van.
0: Igen, és akkor ugye kijött az ő klipjük, az Indulnom kell, és nagyon
1: kimondhatjuk a nevét, most már ilyen vivatévés felvétel volt az, igen, ilyen több kamerállásos, nagyon vagány klip
0: igen,
1: volt.
0: Tényleg igen, tényleg nagyon vagány klip volt, de nekem az ének dallam annyira nem tetszett.
1: Így ennyi év után kiderülnek dolgok, igen.
0: Igen, és volt az Út végén dal, ami szintén nagyon tetszett, és én teljesen más éneket képzeltem el, egy ilyen sodrú éneket, és úgy voltam vele, hát, mivel ismertem a bandát, hogy na jó, hát akkor elmegyek, megpróbálom. És a legnagyobb meglepetésemre fel lettem véve. De amúgy, amikor volt a felvételi próba,
1: volt konkrétan ilyen casting? Hát ilyen csúnya szóval casting?
0: Igen, aha, de tényleg volt casting. Nagyon izgultam, és mert hát azért tudtam, hogy ők profi zenészek. Uh-huh. Tehát a Zsóri Gábor, a Fodor Bence, a Balázs Ádám, a Veres Pisti, hát mindenki tudta itt a megyében, de nem csak a megyében, úgy az országban is, hogy ők komoly zenészek. És úgy felmerült bennem, hogy vajon elég leszek-e, és akkor mielőtt elmentem a felvételire, Ceglédi Kati nagyon sokat foglalkozott velem, hogy akkor a légzés technikákat hozzátegyük a dolgokhoz, de én nem úgy képzeltem el a metal zenélést, hogy akkor most végig hörögjük a koncertet, sőt, egyáltalán nem képzeltem el benne sem screamet, sem ilyen gyomorból feljövő borzalmakat, hanem abszolút populáris dallamokra építettem, és ez be is vált. Ez be is vált.
1: Na de hát utána volt hörgés, bocsánat, tehát a második...
0: Volt a screamer,
1: a második albumnál volt, igen, azért.
0: És arra emlékszel, hogy amikor voltunk koncertezni Romániában, hogy megőrült a közönség?
1: Természetesen,
0: ez
1: igen.
0: Ez elképesztő volt.
1: Tehát ott állt a színpadon egy, hát nem tudom, hogy számukra ismeretlen együttes-e, mert ugye ilyen egyetemisták voltak,
0: igen, azt hiszem,
1: hát ilyen ifjúsági táborban volt megrendezve, nem tudom, Kaszolya Fest, azt hiszem.
0: Azt hiszem, mert nem emlékszem, nagyon régen volt.
1: És feljött a színpadra egy ilyen kis metal együttes, meg minden, jött egy akkor még szőkehajú kis alacsony csajszika, mint énekes, és akkor elkezdett hörögni, ment a screamelés, és akkor a srácoknak így ketté állt a szakáluk, és akkor ment
0: és
1: a pogó.
0: Szó szerint ment a pogó, és kivettek a színpad elejének is.
1: Na ezt onnan tudom, bocsánat, tehát mivel hogy ródoltam nektek, ugye,
0: igen,
1: sajnos ezért vagyok ilyen benföntes ezekben a témákban.
0: Há, miért sajnos, ez tök jó volt.
1: Azért sajnos, mert időközben eltelt x év.
0: Ja, igen. Start Radio.

0: Rádió.
1: Na, szóval akkor utána volt screamelés, de ugye eredetileg te nem tudtad ezt a technikát, és ezt el kellett sajátítani.
2: Igen.
1: És ugye ebben is segített a Kati, Ceglédi Kati.
2: Hát a Kati ellenezte.
1: Na.
2: Mert hogy ami technikák akkor voltak, ugye ott volt a Chester, akinek ugye tönkre is ment a hangja, és nagyon nem mindegy, hogy terheli egy énekes a hangját. A Magyar Hajnalnál van scream technika a stúdióban, és egy nagyon híres tanár van ott, aki a screamelésben nagyon otthon van, és nem azt a technikát tanítja, hanem egy sokkal könnyedebbet, ami a hangszálakat kíméli, és autodidakta módon viszont a Csiga volt az, aki megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ugye le is rekedtem a felvételeket illetően, és akkor egyszer egy japán énekesnek a videóját, akkor már volt Facebook, és a Facebookon láttam egy ilyen megosztást, és ott mutatta elő először azt, hogy levegővel hogyan lehet ezt megoldani.
1: Igen, meg rekeszizmos dolog, nem?
2: Még csak az sem.
1: Még az sem?
2: Még az sem. És nem kellett irgalmatlan nagy erőt kifejteni, hogy a kisvérkő meg a nagyvérkő teljesen megvaduljon az ember fejébe.
1: Persze, mert ugye a laikus az úgy van vele, hogyha meghal egy énekest hörögni, screamelni, ugye, akkor fú, hát bevérzik a szeme, meg szétnyomja a torkát, meg a hangszálait, na, de hát ugye ez nem ott képződik, ez a hang.
2: Nem.
1: Ez más. Nem.
2: Ez itt ugye itt van a mi kis hangszerünk a testünkben van. Ugye ezért nagyon nem mindegy, hogy hogyan műveljük azt. A gitáros kívül hordja a gitárját, a zongorista szintén, de az énekes nem. Tehát az énekesnek a beszéd hangja, a hangszálai, a hangszere, meg az egész korpusz, ugye? Úgyhogy nagyon kell erre vigyázni. És akkor visszatérve erre a screamelésre, volt az Awakening LP volt, vagy LP volt.
1: LP volt, igen. Az intróját én csináltam.
2: Igen,
1: bocsánat.
2: Nagyon jó volt, igen. Ott volt screamelés a Red számban.
1: Az volt az a nóta.
2: Igen. Amiért megőrültek, de nem csak ott, ugye ott voltunk más fesztiválon, persze, és emlékszem persze. rá, hogy voltunk egy fesztiválon, amikor meghallották, hogy zenélünk, és akkor megjött a színvonal, és tömegek közönlettek
1: be. Hát meg volt konkrétan egy Kovásznai Városnapok nevezetű rendezvény, ugye? És ott meg annyira hálátlan feladatot kapott a zenekar, a Folotek zenekar, mert ugye egy roma zenész előtt kellett felpesdíteni a közönséget egy metál zenekarnak. Tehát összejött a dolog.
2: Igen, hát azért volt olyan fellépésünk is, amikor oda jött a kedves rajongó, hogy Boniemet nem tudunk-e játszani.
1: Igen, Abbától a Boniemet, igen.
2: Jó, hát voltak azért ilyenek, hát végig túrnéztünk azért egy jó kis időszakot.
0: Startrádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
3: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt? Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
4: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
5: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom EB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start Rádió.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene,
2: sok a szene,
1: és még több.
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra. Magyar óra.
2: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A csapatok fogynak.
3: Az én csapatom is kiesett.
2: A helyzet éleződik.
4: Az én titkos favoritom menetel előre.
2: Akkor kapcsoljunk a magasabb fokozatba. Folytatódik a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt. Ugye mindenkinek van terve a 100 000 forintos Árkád vásárlási utalvány felhasználására?
5: Igen, én ruhát vennék a gyerekeknek.
2: És ugye mindenkinek van hely az otthonában a Ronaldo mez elhelyezésére?
6: Én a nappali falára tenném.
2: Mert az idő fogy. Tessék tippelni! Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Játsszon a Körös Hírcentrum Álom BB döntőjátékában. Az Álom BB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az Álom BB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az Álom BB döntőjáték hivatalos hangja a
0: Start.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene?
3: Start Rádió.
0: És még több.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra. Hey,

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Sportrádió.
5: Sportrádió.
6: Hova mész?

0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. július 7-e kedd déli 12 óra van. Felülvizsgálják a közterületi reklámok szabályait Békéscsabán. Elfogták a szotyros unokázós csalások egyik gyanúsítottját. Díszpolgári címet kapott Gyuha Attila és William Parkinson Vésztőn. Áramszünet lesz Békéscsabán 13-án a tervezett karbantartások miatt. Már is mondom a részleteket. Békéscsabán megkezdődött a településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálata, amely a közterületi reklámok elhelyezésének előírásait is érinti. A módosítások a jövőben a plakáthelyek szabályzását is befolyásolhatják. A város jelenlegi értékesíti a közterületi reklámfelületeket, és az elmúlt években több lakossági észrevétel érkezett a kihelyezett hirdetések minőségével, tartalmával és mennyiségével kapcsolatban. Sokan kifogásolták a rosszul karbantartott reklámokat, valamint a fényreklámok erős fényerejét és villódzását. Szarvas Péter polgármester elmondta, hogy a közterületi plakáthelyek száma az utóbbi években stagnált, sőt kissé csökkent. Hozzátette, hogy a rendelet felülvizsgálata már zajlik, így a reklámok elhelyezésére vonatkozó szabályok a közeljövőben módosulhatnak. A város bevétele a közterületi reklámhelyek értékesítéséből 3 évvel ezelőtt 5,3 millió forint volt, 2024-ben 12,8-ra emelkedett, tavaly pedig 12,6 millió forintot tett ki. Békés vármegyei rendőrök elfogtak egy nőt, akit az úgynevezett unokázós csalások egyik elkövetőjeként azonosítottak. A gyanú szerint szatyorszámra vitte el a pénzt és az aranyat a megtévesztett áldozatoktól. A nyomozás tovább folyik, a rendőrség a bűntársak felkutatásán dolgozik. Az elmúlt időszakban országszerte, így Békésben is több olyan eset történt, amikor csalók arra vették rá az áldozatokat, hogy pénzt és ékszereket akasszanak ki házuk kapujára. Így járt június 15-én egy 78 éves békés csabai nő is. Egy magát ügyvédnek kiadó férfi hívta fel, és azt állította, hogy a fia bajba került, elütötte egy fiatal lányt, és csak óvadék ellenében engedik szabadon. Az idős asszony összegyűjtötte megtakarított pénzét és aranyait, majd egy szatyorban kiakasztotta az utcakapura. Vendége érkezése miatt nem látta, ki vitte el a 7,5 millió forintnyi értéket. A békés csabai rendőrkapitányság nyomozói azonnal megkezdték az adatgyűjtést, a vármegyei főkapitányság elemző és bűnügyi egységeivel együtt olyan információkat elemeztek, amelyek elvezethettek a szatyrot elvívő személyhez. A látókörükbe került egy román rendszámú autó és annak vezetője, egy román állampolgárnő. A járművet és a nőt is körözték, majd július 3-án a Szeghalmi Rendőrkapitányság füzesgyarmati körzeti megbízottjai kiszűrték a forgalomból, amikor egy másik autóval ismét megjelent a megyében. Előállították és csalás büntet megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették. A nyomozás jelenlegi adatai szerint a nő más megyékben és Budapesten is követett el hasonló bűncselekményeket több millió forint értékben. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a mostani sikeres intézkedés után is bárki kaphat ilyen telefonhívást. Arra kérik a lakosságot, hogy beszéljenek idős hozzátartozóikkal a telefonos csalások veszélyeiről. Ha valaki azt állítja, hogy egy családtag bajba került, azonnal szakítsák meg a hívást és ellenőrizzék a történteket a valódi rokon felhívásával.